0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: SMR.

0: A Nosztalgia Szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Csak retro.
1: Csak retro.
0: Exiusz slágerek a 107,1-en.
1: A 107,1-en.
0: Az SMR-ben.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a 70-es, 80-as és 80-as
1: évek diszkós slágerei.
0: Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem. 107,1. Well, I'm gonna get a job, cause I need the bread, but somehow I know it's gonna affect my head.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: és most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
1: Retro slágerek társaságában.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

megfog, az utolsó katona a sorba utoljára dobbant, az utolsó lövés a csembe utoljára csattan. Mindig az utolsó a legszebb, mindig az marad meg bennem, mindig az utolsó a legjobb.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez
1: forog
0: tovább.
1: Tovább.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: A mindennapok része.
2: Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm ma Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. A Szentlélek Isten működéséről és a birmálás szentségéről, magáról a Szentlélekről gondolkodunk közösen. A Szentlélek az egyes keresztények által is működik, vezeti és megújítja az egyházat. Az egyes ember megújítása által építi föl azt a csodálatos templomot, amelynek mindannyian egy-egy kis építőkövei vagyunk. Nekik egyenként osztja sokféle adományait, hogy ezek segítségével betöltsék a küldetésüket, illetve fölépítsék Krisztus misztikus testét, az egyházat, a krisztusi közösséget. Különösen szép részeket találunk a Szentírásban, a római levélben, a 12. fejezetben, vagy az első korintusi levél 12. fejezetében. A léleknek ezeket az ajándékait, amelyeket a keresztény közösség építésére ad, karizmáknak hívjuk. A karizmák az kimondottan a Szentlélek ajándékaira értelmezendő. A II. Vatikáni Zsinat egyházról szóló dokumentuma így ír a karizmákról, amelyekben minden keresztény részesülhet. A Szentlélek Isten népét nem csak a szentségek által és a papi szolgálatokkal szenteli meg, hanem ajándékait tetszés szerint juttatva kinek-kinek. Ő maga dönti el, hogy kinek mit ajándékoz. Sajátos kegyelmeket is oszt szét. A hívők minden közössége között. Ezekkel a kegyelmekkel, ajándékokkal alkalmassá és készségessé teszi őket különféle munkák és feladatok vállalására, az egyház megújódása és tovább építése érdekébe. Ezeket a karizmákat akár a legragyogóbbak közül valók, akár egyszerűek és gyakran előfordulók, hálaadással kell fogadnunk, mert mindig időszerűek és hasznosak az egyházban. Karizmákról beszélhetünk olyan látszólag természetes szolgálatok vagy megbízatások esetében is, amelyeknek célja az egyház közösség fölépítése, s amelyben a Szentlélek külön kegyelmekkel erősíti meghordozóit. Így beszélhettünk az összes megkeresztelt, illetve a papok vagy püspökök, s általában az egyház elöljárók karizmájáról is. Ők mindannyian a Szentlélek sajátos kegyelmében részesülnek, hogy erejüket fölülmúló hivatásukat jól betölthessék. Szent Pál beszél a tanítás, a buzdítás, a vigasztalás, a kormányzás karizmáiról. A karizmák között vannak rendkívüli adományok. Jézus megígérte, hogy a lélek majd rendkívüli kegyelmek kíséretében is megjelenik övéiben. Megígérte, hogy akik hisznek benne, azok nagy dolgokat fognak cselekedni. Úgy, mint ahogy az Úr Jézus nagy dolgokat vitt végbe. És valóban, ha megismerjük a szentek életét, akkor látjuk, hogy a milyen hívők, vagy azok, akik igazán elmélyedtek Isten jelenlétében, az isteni személyekhez való szeretet kapcsolatukban, akár az egyház első idejétől, akár a napjainkig találkozunk rendkívüli ajándékokkal, csodatevésekkel, gyógyításokkal, nyelveken szólással, jövendőléssel. Mindezeket természetesen nem azon személyek
önmagából fakadó képességeiként tudják érvényesíteni, hanem maga a Szentlélek Isten teszi őket képessé, hogy rajtuk keresztül maga a Szentlélek Isten, vagy éppen a Szent Háromság nyilatkozzon meg. Így az ember mindig jele lesz az isteni működésnek. Minél hitelesebbé válik a mi képmás voltunk Istenhez, annál teljesebb lesz ez a Szentlélek működés az emberen keresztül. Így érthetünk meg nagyon sok imádságot, amelyekkel a szentekhez különféle helyzetekben fordulunk. A szegényeknek, az elesetteknek, a bajba jutottaknak a fohászait, akik Páduai Szent Antalhoz sietnek, hogy vele együtt egyesüljenek az imában a mindenható Istenhez. És hisszük, hogy ők, akik már a jó Istennél vannak, az imádságainkat fölerősítve, Isten szeretete még inkább felénk fordul. De Isten kegyelme, Isten ajándéka, a Szentlélek Isten viszi végbe ezeket a csodákat. Gondolhatunk akár Kasszai Szent Ritára, vagy gondolhatunk bármelyik szent segítségül hívására, Piu atyára, Leopold Bogdán Mandics vagy Lipót atyára, Árpádházi Szent Margitra, Szent Erzsébetre, Szent Ferencre, és még annyi szentet sorolhatnánk, akikhez kötődő kapcsolatunk felerősítik a mi imádságunkat, a mi fohászainkat, kéréseinket Isten felé.

0: karizmák közül láthatunk és beszélhetünk természetes szolgálatok vagy megbízatások esetében is. Amikor a Szentlélek kimondottan az egyház egészén keresztül nyilatkozik meg. De láttuk, hogy ezek a rendkívüli képességek sohasem nem öncélúak. Mindig az egyház egységének építését hivatottak szolgálni. Voltak ugyan már az ősegyházban is olyan keresztények vagy kisebb közösségek, akik vagy amelyek rendkívüli képességeiket úgy akarták felhasználni vagy értelmezni, hogy az nem volt harmóniában az egyházi közösséggel. Magatartásukat az apostolok mindig elutasították. Ha tehát valaki azt állítja, hogy a lélektől kapott karizmákat, és mégis megbontja az egyház egységét, akkor az valóban vagy nem a Szentlélektől kapott képesség, hanem emberi eredetű jelenség, amely úgy próbálja bemutatni önmagát, mintha Isten eredetű lenne. Vagy éppenséggel visszaél a kapott kegyelemmel, és rövidesen el fogja veszíteni azt, hiszen a Szentlélekkel, az egység lelkével nem lehet, és nem is szabad visszaélni. Amint a Szentlélek minden ajándéka, úgy kezdetben a karizma is csíraként van jelen minden keresztényben. És ez a csíra a Szentlélek kegyelme, és az egyéni közreműködés által annak mértékében bontakozódik ki. Karizmatikus egyének szorosabb értelemben azok, akikben kibontakozott a Szentlélek adománya, ez különösen érezhetően jelent meg az életükben. Gondoljunk csak az utóbbi idők nagy szentjeire, 23. János Pál pára, Szent II. János Pál pápára. Gondoljunk Rozsi Sütz testvére, a téziai közösség alapítójára, vagy Kiara Lübikre, Teréz anyára. A Szentírás kiemeli, hogy a Szentlélek különösképpen eltöltötte és vezette az apostolokat. Jézus nekik ígérte meg, hogy elküldi az igazság lelkét, aki mindörökre velük marad, aki elvezeti őket a teljes igazságra. Pünköstkor elsőnek ők kapták meg a Szent Lelket, és ige hirdetésüket a lélek indítására kezdték el. A Szent Lélek által kapták a küldetést és a bűnbocsátásra való megbízatást. A lélek irányítása mellett végezték apostoli munkájukat, az ő indítására cselekedtek. Az apostolok tudatában is voltak, hogy a lélek vezeti őket. Szent Pál apostol hangsúlyozza például, ige hirdetésem nem a bölcsesség meggyőző szavaiból áll, hanem a lélek és az erő bizonyításából, hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején alapuljon. Az apostoli testület pedig így merte megokolni a döntését. A Szentlélek és mi magunk úgy tartottuk helyesnek, hogy ezt az útmutatást adjuk nektek. Jézus azért jött a földre, hogy meghívja a világot a Szent Háromság életébe és egységébe. Ezért alapította meg az egyházat, hogy Isten szeretetének és egységének legyen a jele és a kovásza a világban. Ezért küldte el a Szent Lelket, hogy általa valósuljon meg először az egyház, majd az egyházon keresztül, mint egy kovászon keresztül egyre jobban átjárja az egész világot, és a világot is egységbe hívja a Szent Háromságos közösségbe. A Szentlélek azáltal is biztosítja az egyház egységét, a hívek, illetve a karizmák sokfélesége közepette, hogy megkülönböztessék az igazság lelkét és a tévedés lelkét. Hiszen minden idő, minden emberének Isten megadja a szabad akarati döntést. Mindenki, aki emberi méltóság hordozója, rendelkezik az Isten képmásúság ajándékával, az a megismerés, a tudás, a felismerés ajándékával, és ehhez párosul a szabad akarati döntés, hogy az ember képessé váljon a jó mellett dönteni, és ellen tudjon állni a rossznak. Ezért van szükségünk arra, hogy a megkülönböztetés ajándékával mi magunk is meg tudjuk különböztetni a dolgokat, hogy mi a jó és mi a rossz. Az apostolok és utódaik a lélek által tudják megvalósítani küldetésüket, az egyház egységesítését és Isten tervének megfelelő vezetését. A lélek biztosítja azt is, hogy az egyház ne juthasson lényegi kérdésekben tévedésbe. Az egyház megye vezetője a püspök. Az ő feladata a helyi egyház összefogása, egységesítése. Nem véletlen, hogy a nyugati egyházban a birmálás szentségét a püspök, vagy az ő általa meghatalmazott képviselője szolgáltatja ki. Ez is jelenti, hogy a birmálkozó elkötelezi magát az egyház vezetői iránti engedelmességre, illetve az ő vezetésük alatt az egyház egységének ápolására. A mondottakból következik, hogy a léleknek az egyházban való működése szempontjából kétféleképpen lehet véteni a Szentlélek ellen. Ha egy keresztény a saját karizmájára vagy a lélek indítására hivatkozva önmaga dicsőségét keres és a hiúságát építi. Ez jelzi, hogy igazában nem hisz a Szentlélekben, az egység lelkében, aki vezeti az egyházat, s annak egységesítője. És ha egy hivatal viselő nem vesz tudomást arról, hogy a Szentlélek minden keresztényt részesít adományaiban, illetve hogy az egyház küldetésébe való részvétel, vagy például az apostolkodás joga és kötelessége minden hívőnek, és nem csak a papnak, nem csak a plébánosnak, hanem egy közösség minden tagjának. Ezért kell egyre tudatosabban megélni Krisztus követésünket, és egyre tudatosabban hozzájárulni ahhoz, hogy Isten szeretetének közvetítői legyünk. Ezekkel a gondolatokkal kívánok most szép hétvégét mindannyiatoknak. Áldott vasárnapot, Palatinos István atya voltam, a műsort a Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztőségének megbízásából készítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a református vallási műsor minden hallgatóját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Felolvasom Istenek ígéjét Zsoltárok könyve 134. részének 1-től 3. terjedő verséből. Zarándokének: áldjátok az Urat mindnyájan, ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok íjjelente. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. A 134. Zsoltár arról tanít, hogy hogyan kell az Úrnak szolgálni. Ez a szó, hogy szolga, szolgálat, az ember számára nem egy kedves szó. Hiszen alaptermészetünkben ott van a lázadás, ott van az ellenállás, hogy mi nem akarunk szolgák lenni. A szolga szó negatív töltettel bír, lealacsonyító. Hiszen a szolga egy olyan személy, akit kihasználnak, akit elnyomnak, akit eltiporhatnak. A Biblia arról beszél, hogy Isten mindent arra teremtett, hogy az ő dicsőségére szolgáljon. Az embert, és akit a maga képére teremtett, oda helyezte az édenkertbe, feladattal bízta meg. És itt a földön, mint az ő helytartója, képviselője, őt kellett volna, hogy szolgálja, őt kellett volna, hogy képviselje. Hol romlott mindez el? Akkor, amikor az ember fellázadt Isten ellen. Nem akart többé szolgálni. Az ördög arra vette rá az embert, hogy ne elégedjen meg ezzel a státusszal, hogy ő Istent szolgálja. Legyen olyan, mint Isten. Azt hazudta, hogy eszel a gyümölcsből, amit megtiltott Isten, a jó és rossz tudásának fájáról, akkor olyan leszel, mint Isten. Már nem kell szolgálnod. És az embernek ez tetszett. És valójában az ördög azért vette rá erre az embert, mert ő maga is ezen a téren bukott el. Hiszen Lucifer vagy a sátán egy főangyal volt, aki Isten dicsőítésére szolgált, de fellázadt. Ő maga is olyan akart lenni, mint Isten. Ezért elbukott. Az alaptermészete az, hogy lázad Isten ellen, és lázít. És folyamatosan erre akarja rávenni az embert, aki Isten képére lett teremtve, hogy lázadjon az Úr ellen. Ez a fő kísértés azóta is. És magát Jézust is ezzel kísérti meg. De Jézus tökéletes volt a szolgálatban. Elvégezte a rábízott feladatot. Máté evangéliumában 20. részben azt olvassuk, hogy ő azért jött, hogy szolgáljon, és ne azért, hogy neki szolgáljanak. Filippi levélben, 2. részben, a 7. versben olvassuk, hogy Jézus szolgai formát vévén föl emberekhez hasonlóvá lett. Vagyis Jézus számára az, hogy ő emberré lett, azt jelentette, hogy ő szolgai formát vett fel. Embernek lenni azt jelenti Isten szolgájának lenni. Akkor van létjogosultsága az embernek, ha felveszi ezt a szolgai formát. Jézus, mert ő Isten fia volt, nem azt jelentette, hogy dicsőséges király lett. De ezért is vetették el, hiszen a zsidók egy dicsőséges uralkodót, királyt vártak, nem egy alázatos, szelíd szolgát. Ezért vetették el, ezért nem fogadták el. És a Biblia azt tanítja, ha Isten gyermeke vagy, ha Isten elhívottja, választottja vagy, akkor szolgává kell lenned. Miben mutatkozik meg ez a szolgálat? Nos, jó visszanyúlnunk az új szövetségen keresztül az Ószövetséghez. Jó meglátni ebben a Zsoltárban. Valójában a papokhoz szól ez a Zsoltár. Az egyházunk tanítás Péter apostol első levele 2. fejezetének alapján, hogy mindenki, aki Krisztushoz tartozik, Jézusban újjászületett, hitben jár, az papi tisztséget tölt be. Ezért van az, hogy a mi egyházunkban nincsenek papi címek. Vannak lelkészek, diakónusok, vannak különböző szolgálati tevékenységek, de nem használjuk a papi címet. Mert valójában mindenki, aki Krisztusban hisz, a papi nemzetség része. Ezt tanítja Péter apostol. A választott nemzetség, királyi papság részese vagytok. Mindenkinek be kell tölteni, aki Krisztusban hisz, a papi szolgálatot. Mit is jelent a papi szolgálat? Benne van ebben a Zsoltárban. Az első dolog volt, amit a papoknak tenniük kellett, a templom felügyelete. Papok feladata volt, hogy vigyázzanak, hogy minden tiszta legyen. Nem csak testileg, hanem lelkileg, szellemileg is. Hogy az Isten tisztelet, minden, ami ott zajlik, az megfelelően tiszta legyen. Az új szövetség azt tanítja, hogy a mi testünk egy templom. A Szentlélek temploma. És valójában az ebben zajló élet egy Isten tisztelet kell legyen. Minden egyes keresztjénnek fontos feladata, mint papnak, hogy a maga testére is életére felügyeljen, annak tisztaságára, szentségére. Hogy úgy éljünk ebben a világban, hogy a mi testünk egy templom, úgy mozogjunk az emberek között, a munkahelyünkön, a környezetünkben, a családunkban, hogy mindent, amit teszünk, mondunk, az Istent képviselje. Egy Isten tisztelet legyen.
Hát hogyan élünk, hogyan beszélünk, hogyan cselekszünk ebben a világban, amely tele van romlottság, tele van keserűsége, amely arról beszél, hogy nincs értelme szolgálni, törtes, érvényesű. Tudsz-e úgy szolgálni, hogyha mások el is fordulnak Istentől? Hogyha mások nem is akarnak neki engedelmeskedni? Tudsz-e úgy szolgálni, hogy őt dicsőítsd, magasztald? Másik fontos megbizatás a szolgálata volt a papoknak, hogy Istent közvetítették az emberek felé. Isten képviselői voltak, küldöttei. Egy ószövetségi papnak ügyelnie kellett az öltözködésére, a megjelenésére, mert minden Istenről kellett, hogy beszéljen. Minket keresztényeket arra hívott el Isten, hogy képviseljük őt ezen a világon. A családtagjaink előtt, a munkahelyünkön, a környezetünkben. Azt tanítja az új szövetség, hogy öltsétek magatokra Jézust. Úgy kell járnunk, hogy őt sugározzuk. Máshol azt mondja, az ő illatát árasszátok. Amikor megjelenek bárhol, mennyire sugárzom őt, mennyire képviselem őt. Amikor elmegyek azok az emberek közé, akik meg vannak keseredve. Hiszen azt mondja a Biblia, hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Nagyon sok ember azért beszél keserűen, mert valójában belefáradt a sok szenvedésbe és fájdalomba. És igazából belülről vágyakozik a remény után. De ki hozzá el a reménységet? Kitől hallják meg az örömhírt, hanem Isten gyermekeitől, Isten papjaitól? A harmadik dolog, amit a papoknak végezniük kellett, az a közbenjárás volt. A népet, az embereket képviselték Isten előtt. Oda vitték az ő áldozataikat, az ő imáikat, az ő kéréseiket, szükségleteiket. Isten azzal bízott meg minket, keresztényeket, hogy vigyük oda Isten elé a magunk és mások szükségleteit. Járjunk közbe másokért. Nagyon sokszor mi emberek hajlamosak vagyunk észrevenni mások hibáit, gyengeségeit, bűneit. De vajon teszünk-e valamit azért, hogy változzon az ő életükben? Vajon oda visszük-e Isten elé mindazt, ami helytelen az ő életükben? Oda visszük-e Isten elé imában, és könyörgünk értük, hogy Urunk, Te segíts meg őket, Te nyisd meg az ő szemeiket, Te érints meg őket a Te szereteteddel, irgalmaddal, kegyelmeddel. Tisztában vagyunk azzal, mi sem önmagunknak köszönhetjük azt, hogy Istenben hiszünk. Nem mi választottuk Istent, hanem az Úr választott minket. És ezért fontos, hogy odavigyünk másokat is, szükségleteikkel, bánatukkal, járjunk közben másokért. Isten nagyon fontosnak tartja a szolgálatot. Jelenések könyvében olvassuk, tudok a szolgálatodról. Isten számon tartja, hogy hűségesek voltunk-e a szolgálatban. Hogy fájhat az Úrnak, hogy azok, akiket a maga képére teremtett, akiket megváltott, akikért feláldozt az ő egyszülött fiát, nem akarnak neki szolgálni. Drága testvérem, mennyire szolgálsz az Úrnak, ott, ahol vagy, azok a körülmények között? Tudod-e szeretni annyira Istent, hogy engedelmeskedsz neki, és hűségesen szolgálsz? Ha igen, akkor érvényes rád az a boldog mondás, amit Jézus mond a Lukács evangéliuma 12. rész 37. versében. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, vírasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszokál nekik. Jézus azt mondja, hogy maga az Úr fog szolgálni azok felé, akik neki szolgálnak, akik hűségesek a szolgálatba. Hát legyünk Isten szolgái. Tegyük meg azt, amire teremtett, elhívott, rendelt a mi Urunk. Amen. Imádkozunk. Köszönjük, mennyi atyánk, a te ígéded. Köszönjük, hogy te kegyelmes, szerető Isten vagy. Segíts nekünk, hogy hűséges szolgáid legyünk. Fontos legyen számunkra, hogy azt cselekedjük, amire rendeltél minket, elhívtál minket. Mi valóban a te papjaid, szolgáid legyünk. Kérünk azokért, akik elbuktak, akik távol vannak tőled, hogy könyörülj rajtuk. Érints meg őket. Kérünk a betegekért, szenvedőkért, adj nekik gyógyulást, felépülést, segítséget. Imádkozunk a sírókért, kérünk vigasztald meg őket. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a magunk és szeretteink életét Jézus nevében. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amire maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit istentiszteleti alkalmainkra, a Zombori út 6-os alatt található templomunkba és annak helyiségeibe. Mindenkinek áldott, kellemes hétvégét, úrnapját kívánok. Áldás, békesség!

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet írva találunk a Máté evangéliumának 23. fejezetében, annak a 37. versében a következőképpen. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Amen.

0: Kedves hallgatók, a mai igeszakasz különleges helyet foglal el az evangéliumban. Jézus szavai egyszerre hordoznak ítéletet és szeretetet, figyelmeztetést és fájdalmat. Nem egy haragos bíró hangját halljuk, hanem egy olyan megváltóit, aki látja népe hitetlenségét, és mégis szereti azt. Az előző versekben Jézus kemény szavakkal figyelmeztette az írástudókat és farizeusokat. Leleplezte képmutatásukat és azt, hogy miközben magukat igaznak tartják, valójában ellenállnak Isten akaratának. A mai szakaszban azonban már nem a bírálat kerül előtérbe, hanem Jézus szívének fájdalma. Azt mondja, ezért íme prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Isten újra és újra megszólította népét. Nem egyszer, nem kétszer, hanem évszázadokon keresztül. Küldte a prófétákat, akik figyelmeztettek a bűnre. Küldte szolgáit, akik megtérésre hívták az embereket. Küldte azokat, akik az ő szeretetét és igazságát hirdették. Mégis milyen gyakran ismétlődött ugyanaz a történet. A prófétákat elutasították, üldözték, sőt sokakat megöltek. Az emberi szív ugyanis nem szívesen hallja az igazságot, amikor az változásra hívja. Könnyebb hallgatni a saját elképzeléseinkre, mint engedni Isten szavának. Ez a veszély ma sem múlt el. Mi is könnyen azt hisszük, hogy Isten szava másoknak szól. Szívesen észrevesszük mások hibáit, de nehezebben vesszük komolyan a saját bűneinket. Könnyen megmagyarázzuk magunkat, hogy miért nincs szükség változásra. Pedig Isten ma is megszólít bennünket igéjén keresztül, és ma is megtérésre hív. Jézus ezután Jeruzsálemhez fordul. Kétszer is kimondja a város nevét. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Ez a kettős megszólítás a Szentírásban mindig mély érzelmeket fejez ki. Nem haragot, hanem fájdalmat és szeretetet. Olyan, mint amikor egy szülő szólítja gyermekét, aki rossz útra tévedt. A következő kép az egész Biblia egyik legszebb hasonlata. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk összegyűjti csibéit szárnyai alá. Jézus nem uralkodni akar, nem erőszakkal akar engedelmességet kicsikarni. Oltalmat akar adni, biztonságot akar nyújtani. Meg akarja menteni az övéit. A csibék az anyjuk szárnyai alatt védelmet találnak a veszély idején. Ott biztonságban vannak a ragadozóktól és a vihartól. Jézus azt mondja, hogy ő is ilyen szeretettel hívja magához az embereket. Nem pusztítani akar, hanem megmenteni. A tragédia azonban ebben a rövid mondatban fogalmazódik meg. De ti nem akartátok. Nem az a probléma, hogy Krisztus nem akar segíteni. Nem az, hogy Isten bezárta volna az irgalom ajtaját. A probléma az ember ellenállása. Isten hív, az ember pedig nemet mond. Milyen sokszor ismétlődik ez a mi életünkben is. Halljuk az igét, érezzük Isten hívását, tudjuk, hogy valamin változtatnunk kellene, mégis halogatjuk. Talán majd később, talán máskor, talán egyszer. Így múlnak az évek, miközben Krisztus újra és újra hív bennünket magához. Jézus siralma Jeruzsálem felett egyben szeretetének legmélyebb megnyilvánulása. Nem mond le az emberről, nem fordul el tőle, még akkor is hívja, amikor elutasítják. Még akkor is szeretettel szól hozzá, amikor szembefordul vele. Adja Isten, hogy ne zárjuk be szívünket Krisztus hívása előtt. Találjunk menedéket az ő szeretetében, békességet az ő közelségében, és örömmel valljuk, áldott, aki jön az Úr nevében. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.

0: Ők tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
9: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Dédics Zuzanna, hírek következnek. Megérkezett Belgrádba Volodymyr Zelenszky, ez az ukrán elnök első hivatalos látogatása Szerbiában. Ma Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnökkel tárgyal. A tárgyalások középpontjában Szerbia és Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamata, a kétoldalú gazdasági együttműködés, valamint az energetikai kapcsolatok állnak majd. Hozzátette, hogy a felek kulturális és sportkapcsolatokról is egyeztetnek. Alekszandr Vučić szerb elnök ünnepi vacsorát adott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tiszteletére tegnap. A hivatalos tájékoztatás szerint 10.30-kor katonai tiszteletadással üdvözlik az ukrán elnököt a Szerbia palotánál, majd 10.45-kor a két elnök négy szem közti megbeszélést folytat. 11.15-kor a két ország küldöttségeinek tárgyalása következik, amelyet a szerb és az ukrán államfő vezet. 12 órakor megállapodásokat írnak alá, amit közös sajtónyilatkozat követ. A MOL csoport közlése szerint előre haladott szakaszba értek a szerb állammal a szerbiai kőolajipari vállalat tulajdon részének megszerzéséről folytatott tárgyalások. A cég negyedéves jelentése emlékeztet arra, hogy június 16-án részvényesi megállapodást írtak alá a szerb köztársasággal, a NIS-re vonatkozóan, az egyeztetések pedig jelenleg a végső fázisban tartanak. A közlemény nem közölte, mikor zárulhat le az ügylet, de hangsúlyozta, hogy a folyamat a tervek szerint halad. Egy dinárral drágult az eurodízel Szerbiában, a benzin ára azonban nem változik a következő egy hétben, így az eurodízel literenként 227 dinárba kerül, míg a benzinért továbbra is 202 dinárt kell fizetni. Az új árak jövő péntekig maradnak érvényben. A szerb kormány egyébként további 7 nappal, augusztus 16-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó jövedéki adó csökkentését. A jelenlegi intézkedés augusztus 9-éig lett volna érvényben. A döntés célja, hogy hozzájáruljon az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzéséhez. Szerbiában idén kiemelkedő érdeklődés mutatkozik az elektromos járművek vásárlását támogató állami támogatások iránt. Eddig több mint 1000 pályázat érkezett, ami ötszöröse a tavainak. Sara Pavkov környezetvédelmi miniszter szerint a növekedés részben annak is köszönhető, hogy a támogatási rendszert idén teljes egészében digitalizálták és az e-közigazgatási rendszerhez kapcsolták. A támogatás kizárólag tisztán elektromos járművekre vehető igénybe. A hibrid autókat vásárlók 2 éve már nem részesülnek a program támogatásából. A Duna emelkedő vízállása lehetővé teheti a paksi atomerőmű teljesítményének fokozatos növelését, erről tájékoztatott tegnap Magyar Péter. A magyar miniszterelnök kiemelte, az előrejelzések alapján a jövő héten a paksi vízmérce megközelítheti a blokkok biztonságos működéséhez szükséges mínusz 107 cm-es szintet. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közelgő aszályos időszak miatt egyelőre bizonytalan, milyen mértékben lehet visszaállítani a termelést. Magyar Péter szerint a jelenlegi csökkentett kapacitású működés akár egy hónapig vagy még tovább is eltarthat. A paksi atomerőmű normál üzemben mintegy 2000 megawatt villamos energiát termel, ami a magyarországi áramtermelés közel felét biztosítja. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 24 fokot mutat a hőmérő. Ma már sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz viszont az északi, északnyugati szél. Napközben 33 fokra készülhetünk.
12: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 107,1 MHz-en.
6: Társadalmi célú felhívás.
13: Mit szólnál egy űrutazáshoz, anélkül, hogy elhagynád a Földet? Augusztus 11-én és 12-én a budapesti Space Hungary virtuális űrszimulátora érkezik Szabadkára, a magyar tannyelvű tanítóképzőkar aulájába. Egy 10 perces, izgalmas űrkaland vár kicsikre és nagyokra, 9 és 16 óra között. A részvétel ingyenes, csak a kíváncsiságodat hoz magaddal. Szervező az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
14: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: 8 óra 8 perc van, és 8. hónap 8-a, tele vagyunk 8-asokkal ebben a pillanatban. Augusztus 8-ára, a szombati napra ébredtünk a mai napon. Ez az esztendő 220. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 145 nap van hátra. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, a műszaki munkatársam Sóti Tamás nevében is üdvözlök még egyszer mindenkit itt a 107,1 MHz-en, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Remélem, hogy hétvégén is velünk tartanak, és hullámhosszunkra hangolódnak. Már is mondom, hogy milyen témákkal érkezünk. Előtte azonban elmondanám, hogy ahogyan a hírösszefoglaló végén is hallották, Szabadkán és környékén jelen pillanatban 24 fokot mutat a hőmérő, Zomborban egyébként 22 fokot mérnek, Újvidéken 21 fok van, Belgrádban pedig az ország fővárosában 22 fokot mutat a hőmérő. Egy picit sikerült felfrissülnünk, ugye tegnap egy hideg front érte el térségünket, ami a hétvégén kitart, és a nappali csúcsértékek is veszítenek erejükből, tehát a hétvégén 33-34 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, aztán sajnos a jövő héten visszatér a kánikula. Most pedig nézzük, hogy milyen témákkal érkezünk. Nos, hát a tartós hőség és a csapadék hiány nem csak az embereket, hanem a vadon élő állatokat is komolyan megviseli, hogy milyen szerepet töltenek be ilyenkor a vadítatók, és miért nélkülözhetetlenek az erdei élővilág fennmaradásában. Nos, hát a műsorból kiderül. Aztán 10. alkalommal rendezték meg Dunafalván a Duna Népzene Néptánc Tanoda nyári táborát, ahova a Kárpát-medencéből érkeztek a gyerekek, tehát egy nemzetközi, mondhatjuk így is, gyerektáborról volt szó, és erről hallhatnak majd egy színes beszámolót. Aztán a Ludasi Fokhagyma Fesztivál is a középpontba kerül, illetve nem csak Fokhagyma Fesztiválról van ilyenkor szó a faluban, hanem bizony a falu napját is ünneplik, így a mai napon különféle programokkal készülnek, a délutáni késő esti órákban várják az érdeklődőket, mi pedig részletesen is ismertetjük majd a rendezvény programjait. Természetesen készülünk Beszéljünk Rólával is 10 és 11 óra között, és hát a vendég ez alkalommal főtisztelendő Horváth Ákos atya lesz, ugyanis egy éve szolgál a Doroszló-Szentkút egyházmegyei kegyhely igazgatójaként, valamint a gombosi és doroszlói plébániák kormányzójaként. És hát, hogy hogyan telt ez az első év, milyen kihívásokkal és örömökkel találkozott szolgálata során, erről is szó lesz a beszélgetésben. Így nagyjából ennyi a délelőtt, ami a kínálatot és a témákat érinti. A délutáni műsorról a későbbiekben szólunk majd. Érdemes lesz velünk tartani, tegyenek így, jó vételt és jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: 8 óra 20 perc van, közlekedési információkkal folytatjuk műsorunkat, előtte azonban az orvos meteorológiáról szólnék, mert hogy jó hír, hogy időjárási front ma nem lesz felettünk, de azért a többfelé szeles időben a fejfájás és az ingerlékenység továbbra is jelentkezhet. Mérséklődik a hőség, de még így is 30 fok felett alakul a legmagasabb hőmérséklet, ezért a meleg időre érzékenyek körében ugye tompaság, bágyadság, dekoncentráltság egyaránt jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között pedig erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni továbbra is a bőr megfelelő védelméről. És akkor most nézzük, mi a helyzet az utakon, közlekedési információkkal megyünk tovább. Rendőri ellenőrzésről, Szabadkáról nem érkezett információ az Enosu Viber csoportba. Hogyha észlelnek rendőri jelenlétet az utakon, küldjék el nekünk SMS-ben, hogy tájékoztatni tudjuk hallgatóinkat. 066 36 36 33. Aztán a határátkelők helyzetéről már több információ van. A Border Watcher applikációban arról írnak, hogy fokozott a forgalom. Először is Szerbiából Magyarország irányába nézzük az aktuális helyzetet. A várakozási idők változóan alakulnak, fokozott a forgalom a Királyhalom, Ásotthalom és a Horgosi határátkelő helyeken is. Azt írják, hogy Királyhalomnál is több mint egy órát kell várni, illetve a Horgos 2, Röszke 2 határátkelő helynél több órányi várakozási idővel kell szembenézniük a közlekedőknek, de nem csak Horgos 2-nél, Horgos 1-nél is hasonló a helyzet, tehát több órányi várakozás alakult ki a horgosi határátkelő helyeken. Aztán Gyálánál is azt írják, 40 percet biztos várni kell, Bajmok-Bácsalmás határátkelő helynél is ez a helyzet. Talán Rábé Kübekháza, Rasztina, Bács-Szentgyörgy és Bérek-Hercegszántó határátkelő hely az, ahol nincs hosszabb várakozási idő, mert hogy Kelebiánál is 20-30 percet várniuk kell a közlekedőknek. Ez az aktuális helyzet Magyarország irányába, érdemes tájékozódni még mielőtt útnak indulnak. És mi a helyzet akkor, hogyha Magyarország felől tartunk Szerbia irányába? Nos, a röszkei határátkelő helyeket ez esetben is érdemes elkerülni és alternatív útvonalat választani magunknak, mert hogy ugyancsak több órányi várakozásról van szó, hogyha a Röszke 1 és Röszke 2-t választja valaki. Tiszasziget, Gyála 20-30 perc, Ásotthalom, Királyhalom ugyancsak másfél óra, és hasonló a helyzet Kelebia, Tompa határátkelő helyen is, tehát Tompánál is azért várni kell 15-20, akár 30 percet is. Érdemes tehát tájékozódni, az említett felület remek megoldás, lehet ez a Border Watcher applikáció, de azért a police.hu oldalon vagy a Facebook határfigyelők csoport oldalát is tudom ajánlani. Érkezünk hamarosan az apró hirdetésekkel, utána átlapozzuk a hétvégi magyar szót is, ami már megérkezett a stúdióba. Most viszont jöjjön egy igazi 90-es évekbeli kedvenc, Phil Collinsról van szó, 1990-es slágere a Something Happening on the Way to Heaven, ami magyarul valahogy úgy hangzana, hogy valami történt a mennyország felé vezető úton. Ez következik most tehát itt a folytatásban, a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon lehet. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06-25 a hívható két elérhetőség. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Ajánló következik.
5: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

8 óra 44 perc a pontos idő, és ahogy az lenni szokott, ebben az órában szombat délelőtt átlapozzuk a hétvégi magyar szót is, megtudhatják, hogy mi mindenről tájékoztatnak a lapban. A hétvégi szám szombatra és vasárnapra szól a jól megszokottak szerint, és az ára mindössze 60 dinár. A címoldalon természetesen aktuális politikai témákkal foglalkoznak, és már is ugrunk a közepébe. Lássuk, hogy mi mindenről írnak még a magyar szóban. Például arról is, hogy a Ryanair megszünteti a nisi járatait, nem tudom, hogy erről hallottak-e már. Az ír fapados légitársaság, a Ryanair, a Nova Economia kérdésére megerősítette, hogy a téli menetrendtől kezdődően felfüggeszti az összes nisbe tartó és onnan induló járatát. Sajnálatos módon a 2026-os téli menetrendtől felfüggesztjük a nisbe és nisből közlekedő járatokat az üzemanyag ellátással kapcsolatos problémák miatt, amelyek a nisi Nagy Konstantin repülőteret is érintik, közölte a társaság a hírportál kérdésére. Tehát ez, ahogyan említettem, a téli menetrendtől kezdődően lesz érvényben. Aztán nézzük tovább, már is lapozok a 8. oldalra, Szabadka rovat, és itt olvashatnak arról is, hogy több busz útvonala is módosul, hogy miért. Nos, hát természetesen a Duzsiánca központi rendezvénye okán lehet erre számítani. A Szabadkai Városi Tömegközlekedést működtető TransU Kft. Erről értesíti a polgárokat. Vasárnap délelőtt ugye a rendezvény okán bevezetett útlezárások miatt több helyközi és városi buszjárat útvonala is módosul. Most nem fogom mind az összeset felsorolni, de hogyha például megvásárolják a magyar szót, akkor itt részletesen megtalálható, és hát természetesen gondolom én, hogy a TransJug vállalat honlapján is ezek a módosulások megtalálhatóak, útvonal módosulások. Aztán vasárnap az Emotion Locomotion lép fel, miről is van szó, nyári koncertek a Zenepavilonban, erről is írnak a magyar szóban, és hogy ez az együttes zenekar lép színpadra holnap este 7 órától, pop és rock slágerekkel várják a zene szerelmeseit. Ugye a rendezvényre a belépés díjtalan, mert hát ugye szabadban van, a Zenepavilonnál lesznek ők láthatóak. Aztán még egy érdekes írás, Félix Szabadon, miről is van szó. Másfél hónapot töltött Palicson az orvvadászok kezéből kiszabadított parlagisas, ugye a palicsi állatkertben kapott ideiglenes szálláshelyet, ahol gondját viselték és felkészítették arra, lényegében, hogy visszatérhessen a szabadba. Nos hát Félixet csütörtökön a szabadkai homokpusztán engedték szabadon, és hát egy bővebb írást is találnak a 8. oldalon erről. Aztán megyünk tovább, ha már Szabadkán is lesz forgalom változás, ami az autóbuszokat illeti, akkor Magyarkanizsán is, mert hogy ma tartják méghozzá a 44. futó és úszó fesztivált, tehát ezt a sportrendezvényt, amely az egyik legnagyobb hagyományokra visszatekintő rendezvénye egyébként Magyarkanizsának, a délelőtt az úszóké vált, tehát ezt a sportrendezvényt, amely az egyik legnagyobb hagyományokra visszatekintő rendezvénye egyébként Magyarkanizsának, a délelőtt az úszóké, délután a futók kerülnek középpontba, ugye

hívják a lapkihordónkat, így írják a szalagcímben. A rendőrségen jelentette az esetet, majd az előfizetőkhöz eljuttatta a magyar szót. Horváth Viktor kishegyesi lapkihordóról van szó, és hát az ő esetéről is beszámolnak a 11. oldalon. Hát nem mindennapi dolgok történnek itt Vajdaságban is, mert hogy ha már nem mindennapi dolog, akkor megemlítjük azt is, hogy Manóval lehetett diszkózni csütörtökön, és egy nagyon szép írást találnak a 12. oldalon erről a fergeteges buliról, a Palicsi-tó partján szerveztük meg, és hát minden elismerés Kis János Manónak, aki ez alkalommal is remek bulis hangulatot varázsolt a tó partjára. Jövőre találkozunk ismét. Ennyit a Magyar Szóról, vásárolják meg a lap hétvégi számát, és tartsanak velünk a folytatásban is, 9-kor jövök a legfrissebb hírekkel.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: ajánló következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a Szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Több mint 700 hektárnyi területet érint a tűz a Deliblati homokpusztán, ahol több száz ember küzd a lángokkal. A helyzetet az erős szél nehezíti, a sűrű fekete füst pedig nagy távolságra is eljuthat. A térség lakosságának jelentős részét evakuálták otthonából. A legnagyobb tűz Kevevára község területén, Emmanuel telep, vagyis Sumerak településnél ütött ki. A lángok több mint 700 hektáron pusztítanak, az oltás a földön és a levegőből egyaránt zajlik. Megfékezésén összesen 296 ember dolgozik. A rendkívüli helyzetek szektorának 125 tagját 29 járművel és 2 kvaddal vezényelték a helyszínre. Mellettük 58 önkéntes tűzoltó 14 járművel és 1 kvaddal vesz részt a munkában. A Vajdaság Erdői Közvállalat 75 dolgozója 17 járművel és 10 munkagéppel segíti az oltást. Az Európai Bizottság továbbra sem kínált megoldást a Nyugat-Balkánról érkező nemzetközi kamionsofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására, közölte Négyó Mandic, a Szerbiai Nemzetközi Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke. Elmondása szerint a szerb, bosznia-hercegovinai, montenegrói és észak-macedóniai fuvarozói szervezetek levélben fordultak az Európai Unióhoz, és személyes egyeztetést kezdeményeztek Belgrádban vagy Brüsszelben. A találkozóra várhatóan a jövő hét végén kerülhet sor, de minden jel szerint csak online formában. A fuvarozók azt szeretnék elérni, hogy a nemzetközi áruszállítást végző hivatásos gépkocsi vezetőkre ne vonatkozzon a schengeni övezet 90-től 180 napos szabálya. Mandic szerint a helyzet változatlan, a schengeni övezetben tartózkodó sofőröket továbbra is kitoloncolják, a kamionokat pedig feltartóztatják. Megérkezett tegnap Belgrádba Volodymyr Zelenszky, ez az ukrán elnök első hivatalos látogatása Szerbiában. Ma Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnökkel tárgyal. A tárgyalások középpontjában Szerbia és Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamata, a kétoldalú gazdasági együttműködés, valamint az energetikai kapcsolatok állnak. A felek kulturális és sportkapcsolatokról is egyeztetnek. Vučić szerb elnök ünnepi vacsorát adott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tiszteletére, majd a hivatalos tájékoztatás szerint ma 10:30-kor katonai tiszteletadással üdvözlik az ukrán elnököt a Szerbia palotánál, 10:45-kor a két elnök négy szem közti megbeszélést folytat, 11:15-kor a két ország küldöttségeinek tárgyalása következik, amelyet a szerb és az ukrán államfő vezet, 12 órakor pedig megállapodásokat írnak alá, amit közös sajtónyilatkozat követ. A spanyol kormány pénteken úgy döntött, hogy visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és repülőtereken a viszonosság elve alapján, miután az olasz kormány nem volt hajlandó feloldani ugyanezeket a korlátozásokat a Spanyolországból beutazókkal szemben. Az intézkedés ma lép hatályba, és kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, harmadik országbeli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is. A szúrópróbaszerű ellenőrzések 30 napig maradnak érvényben. A két ország közötti feszültség azt követően alakult ki, hogy a múlt héten több mint 70 ezer ember hatolt be Marokkóból illegálisan az Észak-Afrikában fekvő spanyol város Ceuta területére. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 25 fok van, az előrejelzések szerint sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, napközben pedig a csúcsérték 33 fok körül alakul.
9: Hallgassa a múlt zenéit,
6: tájékozódjon a jelenben.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
12: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben. Szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
13: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: minden nap
1: önöknek szól.
0: SMS.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Egy újabb óra vette kezdetét a hétvégi mozaikban, itt a 107,1 MHz-en. Én Dédi Zuzanna vagyok, a műszaki munkatársam Sóti Tamás, és számítunk önökre, illetve megtisztelő figyelmükre a folytatásban is. Ebben az órában két érdekes témával is készülünk. Szó lesz arról, hogyan viseli a tartós hőséget és csapadékhiányt a vadon élő állatvilág, és miért különösen fontosak ilyenkor a vadítatók, sőt a beszélgetésből kiderül, hogy a polgárokhoz is egy kéréssel fordulnak. Ennek kapcsán, hogy mi ez a kérés, ez is kiderül hamarosan. Aztán emellett ellátogatunk Dunafalvára is, ahol 10. alkalommal rendezték meg a Duna Népzene Néptánc Tanoda nyári táborát. Egy évfordulós táborról van szó, tehát közösség, zene és hagyományőrzés. Mindjárt mutatjuk, milyen volt a hangulat. Tartsanak velünk a folytatásban is, jó vételt, jó rádiózást mindenkinek. És hogyha közlekedési információjuk van, ne feledjék, várjuk a 06 36 36 36 33-as SMS számunkra.

0: Ahogyan említettem, egy aktuális témával folytatjuk műsorunkat vidékünkön. A már hosszú ideje tartó rekkenő hőség és a csapadék hiány miatt egyre fontosabb szerepet kap a vadállomány vízellátása. A vadásztársaságok ilyenkor fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy elegendő ivóvíz álljon rendelkezésre az erdőkben és a mezőkön élő állatok számára. Arról, milyen feladatokat jelent ez a gyakorlatban, és hogyan viselik a vadak a szélsőséges időjárást, Fábián Zoltán kelebiai vadászt kérdezte kollégánk Vitkovics Alexander.
1: Mennyire nehéz helyzetet teremtett az idei elhúzódó hőség a vajdasági vadállomány számára is? Mely állatfajokat érinti a leginkább?
2: Hát ez az elhúzódó szárazság, ez mindenre rátette a negatív hatását, így a vadállományra is. Így a vadászok is nehezen tudnak megküzdeni ezzel a rendkívüli hőséggel. Ugyanúgy, mint az embernek is nagy nehézségeket okoz a hőség, ugyanúgy a házi állatoknak, akikről gondoskodunk egyébként, napi szinten adunk nekik vizet és élelmet, akkor tessék elgondolni, a vadállatoknak mekkora nehézséget okoz, akiket viszont nem gondozzák az átlagemberek, kivéve a vadászokat. Ők az egyetlenek, akik gondoskodnak róluk, úgyhogy mi vadászok járunk ki itatni. Sajnos valamikor ezt nem kellett megtenni, valamikor a téli etetésre kellett a hangsúlyt helyezni, manapság pedig az itatásra, a nyári itatásra, úgyhogy a vizet azt hordjuk ki nagy mennyiségben, most a hétvégén is voltunk kint vasárnap, vittük ki a vizet, az itatók szinte bármennyit lehet kihordani, az itatók szárazak, az két okból kifolyólag, egy a nagy kipárolgás véget, hogyha az itatót a vadat nem is használják el, a nagy kipárolgás végezt elvész a víz, illetve a vadak megisszák, úgyhogy ez egyértelmű. Amennyire tudunk, kint a határban több helyen helyezünk ki itatókat, illetve benne vagyok ilyen Facebook csoportban is a vadászokkal, egy ilyen Facebook csoportban, hogy a környékbeli más vadásztársaságok, illetve a vadászcsoportok hogyan védekeznek ez a nagy szárazság ellen, és azt kell mondjam, le a kalap a vadászokkal, tényleg hordják ki a vizet, fényképes igazolásokat küldenek, hogy kis betonmedencéket csinálnak, ilyen 1-2000 literes betonmedencéket, vagy bármilyen tartályokba, ami aktuális, hogy a vad tudjon belőle inni, visznek ki. Mit kell ebben, mi ilyen elhasznált vagy kiselejtezett kádokat, ezt alkalmazunk legjobban, ilyen 200 literes kádokat, amiben rámpát szoktunk tenni, hogy a vad bele tudjon menni, az apró vad, fácán nyúl, bele tudjon menni, és tudjon belőle inni. Úgyhogy hordjuk ki a vizet intenzíven.
1: Említette azt, hogy korábban a vadászok fő feladata volt a téli tápanyag utánpótlás, tehát gyakorlatilag a téli etetés, most viszont vizet is kell hordani ki. Gondolom, hogy ez összefügg azzal, hogy egyre kevesebb a felszíni víz. Tudjuk, ugye Kelebián volt a tó, és nem is egy. Most ugye nagyjából ez mind száraz.
2: Hát igen, nem nagyjából, hanem 100%-ba száraz. Hát ilyen még nem történt, mint ami most megtörténik, hogy a tóra, most ezt úgy képzeljük, a valamikori tóba kell vigyük a vizet, a kútból kiszivattyúzott vizet kell vigyük a tóra, ott van itatónk, hogy a vadak tudjanak inni. Nagyon nagy könnyűséget jelentett valamikor, hogy a kelebei tó, csak úgy nevezik itt a környékben a kelebei rét, hogy van benne víz. Ha nem is teljes mértékben, de kanálisban volt víz. A vadakat nem kellett itatni a környéken, ők megtalálták, meg tudták, hogy hol van, bejártak. Manapság pedig az van, hogy oda is viszünk ki itatót, mert a vadak oda járnak, meg szokták, de víz nincs. Itatót viszünk ki, és azt használják a vadak, illetve ami egy segítség tudatalat, vagy tudatosan, a gazdák ugye öntöznek, mert a szántóföldi kultúrákat muszáj öntözni, különben mindenki szárad, és az öntözött parcellákba, megmaradt kis pocsolyákba a vadak intenzíven oda járnak. Már úgy járnak oda, hogy az embertől nem is félnek, annyira szomjasak, hogy miást elindul a rendszer, és miást van egy kis vízmennyiség, az ember ott állhat 10 méterre, a fácának tömegével jelennek meg, és mennek inni a nagyon szomjasak.
1: Mi, amikor a vad itatásról beszélünk, általában a zemlősökre gondolunk, illetve a nagyvadra. Viszont egyre inkább, ezt jó magam is tapasztalom az udvarba, hogy egyre több énekes madár keresi fel a kis házi kedvenceknek kitett vizet. Tehát arra is oda kell figyelni, nem csak a nagyvadra.
2: Pontosan. Ez 100%-ban így van. Az apró vadakra is oda kell figyelni. Sőt, személyes tapasztalatom, illetve gazdák állandóan hívogatnak, hogy próbálja megoldani a gondjukat, de sajnos nem tudom, mivel én nekem is személyes problémám van a szarkákkal. A szarka, mint tudjuk, az egy úgynevezett kártékony madárnak számít, viszont ők is szomjasak. Túl kell, ők is éljék, ők is megszülettek, túl kell éljék, viszont a szarka nagyon okos állat, az egyik legokosabb madár, és a csöpögtető rendszereket, amit az emberek kiszerelnek, akár szántóföldi kultúrákba, akár más kultúrákba, rájöttek arra, hogy a csöpögtető rendszerek vízvezetékében tulajdonképpen ugye víz folyik. Ha folyik a víz, ha csepeg a víz, ha nem, ők kifúrják. Addig a csőrükkel piszkálják, furkálják, hogy ki tudja, és rájöttek, hogy ott mindig találnak vizet. És akkor a károkat okoznak a gazdáknak, hogy az hihetetlen. És szoktak értesíteni, hogy menjünk ki, lőjük ki a szarkákat, de ez nem az egyszerű dolog. Az csepp a tengerbe, ha kilövünk valamennyit, különben is engedélyhez kötött. Nem mehetünk bármikor, bármilyen napszakban, bármilyen hónapban, ez engedély köteles. Viszont a túléléshez, őnekik ez nélkülözhetetlen. Azt találtam ki, hogy nálam is itt károkat csinálnak a kertészetemben, és a szarkákat, őket külön itatom. Csináltam kis medencét, szarkaitatót, pedig kártékom. De akkor inkább onnan idoljanak, ne tegyenek kárt az öntözőrendszerembe, úgyhogy ezt merem ajánlani a gazdáknak is, akik most hallgatják a műsort, hogy a csöpögtető rendszer, a szántóföldek, ahol vannak itt kis medencéket alakítsanak ki a szántóföldek körül, akár 10-20-50 liter vizet tegyenek be, és a szarka előbb-utóbb oda fog menni, mert neki könnyebb onnan is meginni a vizet, mint hogy furkálja a csöpögtető rendszert, de előbb-utóbb meg fog térni, nem rögtön, nem holnap, de egy-két héten belül a szarka át fog szokni a kis medencéből való itatásra, és a gazdának nem okoznak károkat.
1: Milyen jelekből látják a vadászok, hogy az állatok már nehezen viselik a forróságot, a vízhiányt? Ezt a kérdést már részben súroltuk.
2: Hát ez, amit most elmondtam, ugye, ez abszolút látszódik. Élő példa, én személyes tapasztalatom. Nekem is van öntözőrendszerem, csöpögtetőrendszer, illetve ilyen tifon, vízágyú rendszer. Pont a napokban fordult elő, hogy elindítottam a vízágyút, nem múlt-e 2 perc, a vadak észrevették, és már fácán nyulat láttam a környéken, pedig még tócsa sem tudott kialakulni, csak észrevették, hogy a víz valahonnan jön. És nem félnek az embertől tovább, őnekik a túlélés a lényeg, nagyon szomjasak a vadak, úgyhogy akár az ember közelébe is oda megy, ha vizet érez, oda fog menni. És mi más van lehetősége, inni fog. Valamikor, most is adódik olyan lehetőség, az apró vadaknál főleg jellemző, amikor nagy a harmat, akkor reggelenként a harmat csepekből is a vadak, az apró madarak, a nyúl is, akár az őz is, a harmat csepekből jól tudja magát táplálni vízzel, viszont az a probléma, hogy amikor ennyire meleg van, és ilyen trópus éjszakák vannak, harmat sincs. És még a harmadból se tudnak vizet nyerni. Ezért muszáj, hogy igyonak valamit, persze, ha találnak. Ez nagyon, nagyon nagy hiány a határba kint.
1: Amikor a vaditatásról beszéltünk, ugye említettük, hogy a vadászok összefogása most mérhetetlen, és a tevékenységük is megsüvegelendő, de mit tehetnek a gazdálkodók, a természetjárók vagy a lakosság annak érdekében, hogy segítsék a vadállományt ezekben a rendkívüli időjárási körülmények között?
2: Erre egyszerű a válaszom, bárki tud segíteni, aki hajlandó rá, ugyanúgy, mint a téli vadetetésnél egy kis magvat kiszór az ablakpárkára, ugye télen, vagy egy kis etetőt valaki ki szokott rakni télen, az apró vadaknak, akár az énekesmadaraknak, ugyanúgy egy kis edénybe, ha valaki kirak vizet, oda fognak járni az énekesmadarak, vagy az apró vadak, illetve a gazdák pedig, mint az előbb említettem, egy kis 50 literes, egy 20 literes kis edénybe kiraknak bármilyen, nem válogat a vad, nem érdekli, hogy milyen színű edénybe, nem érdekli, hogy műanyag, vagy fény, vagy csak víz legyen, bármit odarak, oda fog járni. És adott esetben a gazdának se fognak tönkretenni az öntözőrendszerét, illetve a csöpögtetőrendszerét. Úgyhogy bárkiben van hajlandóság, a vadak oda fognak járni. Én, mint említettem, saját kertészetemben itt a vadaknak is csináltam itatót, egy, hogy ne csináljanak kárt, a másik még oda járjanak, és látom a fácánnyomokat, az őznyomat, mert persze félénkek az állatok, az is embert annyira nem közelítik meg mindegyik, mint ahogy említettem, van, amelyik nagyon szomjas, nem érdekli az ember, oda fog menni még az ember közelébe is, de reggelente kimegyek, az itató tele van nyomakkal. Meglátom a nyúl, a fácán, az őz, még a vaddisznó nyomakat. Az apró madarakról nem is beszél, rengeteg apró madár vagy nyom van, és napi szinten töltöm fel az itatót.
1: És végezetül, az időjárás és szélsőségek egyre gyakoribbak. Tapasztalatai szerint a vadgazdálkodásban is új feladatokra és hosszabb távú megoldásokra lesz szükség a jövőben?
2: Nézd, a klímaváltozás az elkerülhetetlen, az itt van. Ha elismerjük, ha nem, azt látjuk. Hogy ellene mit tudunk tenni, vagy tudunk-e védekezni, Vagy hogy ez emberi befolyásnak a hatása vagy se, hát ezt talán tőlünk nagyobb emberek tudjanak megmondani. Én úgy érzem, hogy igazából mi kis emberek vagyunk ahhoz, hogy tudjunk a globális klímaváltozás ellen valamit is tenni. Apró lépéseket tudunk. Ez, amit már említettem, egy kis etetéstélen, egy kis itatás bárki részéről, talán ezzel tudunk segíteni a vadállománynak, a jó akaratú emberek ezzel tudnak segíteni az állatoknak, de egyébként globális szinten kis emberek vagyunk mi ehhez, hogy befolyásunk legyen rá.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És végezetül egy felhívás. A kelebiai vadászok arra kérik a polgárokat, hogy akinek van kiselejtezett kádja vagy olyan nagyobb edénye, esetleg hordója, ami még itatásra használható, akkor azt jelezzék a helyi vadásztársaság tagjainak.

0: Folytatjuk műsorunkat, az előbbiekben a vaditatásról volt szó, most viszont egy magyarországi településre látogatunk el így az éteren keresztül, méghozzá Dunafalváról van szó, ahol tizedik alkalommal gyűltek össze a néptánc és népzene szerelmesei a Duna Népzene Néptánc Tanoda szervezésében megrendezett táborban. És hogyha segítségül hívjuk a Google Maps, vagyis térképet, akkor elmondható, hogy nincs is olyan messze tőlünk Dunafalva, nagyjából másfél órára, és hát ugye Baja irányába kell elindulni, és nem messze van egyébként Mohácstól, úgyhogy tényleg nincs messze tőlünk, és hát itt járt kollégánk Paracki László is, és készítette el a tudósítását. Az elmúlt évtized során egyébként a rendezvény igazi közösségé nőtte ki magát, a Kárpát-medence számos településéről érkeztek gyerekek, fiatalok és felnőttek, hogy egy héten át tanuljanak, alkossanak, zenéjenek, és persze táncoljanak. Ahogyan említettem, ott járt a táborban kollégánk Paracki László is, az ő összeállítása következik most.
1: Örvecki Tamás, a bajai székhelyű Duna Népzene Néptánc Tanoda alapítója és vezetője, aki a Duna Népművészeti Alapítvány keretében aktívan szervezi a térség népművészeti életét és az autentikus táborokat. Örvecki Tamás főszervező.
2: Idén tizedik alkalommal jöttünk el táborozni Dunafalvára a Duna Népzene Néptánc Tanoda közösségével, és azzal a tábori közösséggel, ami az elmúlt egy évtizedben e köré a rendezvény köré szerveződött. Tehát vannak itt olyan emberek, akik már 10 éve itt vannak velünk, vannak, akik később csatlakoztak. A Kárpát-medence mintegy 40-50 településéről vannak itt fiatalok és kevésbé fiatalok, és az óvodás korosztálytól egészen a felnőtt korig igyekeztünk olyan tevékenységi formákat kínálni a táborba, a néptánc, a hangszeres és énekes zene, a kézműveskedés, vagy akár a népi gasztronómia területén, ami érdekes lehet mindenkinek. Elég komoly szakmai munkát sikerült végeznünk a héten, bár azért voltak nehézségeink többek között az időjárással, de azt gondolom, hogy a tegnapi táborzáró gálaműsor az megmutatta azt, hogy szakmai értelme is volt a tábornak, és természetesen a közösségépítés is nagyon jól alakult. Vendégeink is voltak, akik nem velünk táboroztak, a Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület tagjai. Meghívásra került számos néptáncos magyarországi és határon túli néptáncos műhelyből, és ezeknek a meghívásoknak az eredményeképpen 18 pár, illetve 18 gyermek, 9 pár táborozott velünk, úgy, hogy viszik a hírét majd a Duna Népművészeti Tábornak. Összesen a vendégeinkkel együtt 200-an fordultunk meg a táborba. A táborozók száma 120-130 fő volt. Változó volt, hogy melyik nap mennyien vettek részt a szakmai oktatáson. Külön az oktatók, a Duna Népzene Néptánc Tanodának az oktatói és egy-két vendégoktató, vendégtanár vett részt idén a táborunkban, és a tábor állandó zenekara Magyarországról érkezett Bakator zenekar mellett. Minden este a táborban különböző zenekarok koncerteztek, táncházat tartottak, úgyhogy nagyon jó hangulattal zártuk ezt a 10. jubileumi évet, ami a nevében viszont 7. Duna Népművészeti Tábor, hiszen a 3. Dunafalvi együttlét után ezt az egészet átneveztük, és egy új utat indítottunk. Lehet azt mondani, hogy egy fejlődő tendenciát mutat mind a tábornak a látogatottsága, mint a szakmai felkészültsége, és nagyon örülök neki, hogy különösebb olyan esemény nélkül zajlott a tábor, ami akadályozta volna a munkánkat. Minden táborozót és minden tanárt, oktatót várunk szeretettel jövőre is. Tervezzük, hogy újra megszervezzük a Duna Népművészeti Tábort, immár 11. alkalommal, ami nevében a 8. lesz.
1: Turza Szabolcs, a tábor egyik visszatérő résztvevője, a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központ néptánc csoportvezetője elmondta, hogy számukra ez már a 4. Dunafalvi tábor volt.
3: Ez a 4. tábor, amin részt veszünk Dunafalván. Legelső nem voltam, a másik 3-an igen. Általában mindig úgy szoktuk beosztani, hogy mi ketten, tehát a 2 csoportvezető, Ugyik Karolina, illetve jó magam személyével. Mi szoktuk együtt elvinni a gyerekeket, illetve közös felügyelet alatt tartani. Habár az igazat megvalva a felsősöknél már igazából nincs is annyira szükség néha, hogyha valami problémába esnek, vagy jaj, megcsípott egy szúnyog, akkor azt el tudjuk látni. De egyébként eléggé önállóak már a felsősök. 2 csoport, a százszor szép, illetve a mocorgók csoportokból vittünk gyerekeket, összesen 14-et. Százszor szépből 5-en, illetve a mocorgókból 9-en jöttek. Mégiscsak felnőtt feljel, sok mindenre gondolunk, tehát hogy mindenkinek ki legyenek elégítve az igényei, mindegyik gyerek egyen a táborba, mert ugye ez a legfontosabb, mégiscsak a napi, hát most váltakozó, 4-6 órányi táncot azért pótolni kell valamilyen formába, és hát tudjuk milyenek a gyerekek, főleg a kisebbek valahogy mégiscsak válogatnak. Azért azt meg kell hagyni, hogy a táborban az étkeztetés az szerintem fantasztikusan van megoldva. Általában a reggel ilyen felvágott formájában, vagy esetleg tojásrántott, a virsli, egyebek, vagy az édesszájúaknak van olyan forma is, illetve étek. Az ebéd meg a vacsora az mindig ilyen egytál étel. Tehát példának, tehát lecsó, babújás, krumplipaprikás, csülökpörkölt, egyebek. Tehát ilyen szemszögből szerintem a gyerekek nem éreztek hiányt. Az meg lehet, hogy a gyerekek egy kicsit nehezebben szoktak hozzá, bár is a kisebbek ahhoz, hogy délelőtt mondjuk 9-től 11-ig kötelező próba, meg utána egy kis kötelező kézműveskedés, azt követően ugye az ebéd után megint csak egy kötelező próbasor, ami általában a kisebb csoportoknál, tehát bár úgy van meghatározva, hogy 3 óra, de 3 órát felosszák úgy, hogy 2 óra tánc, közben persze vannak szünetek, tehát ilyen levegő kapjunk szünetek, illetve általában 1 óra ilyen kézműveskedés, nemezelés, pingálás, pólófestés, ilyen hasonlókkal próbálták kissé színesebbé tenni a tábort. A legélvezetesebb napja és a fénypontja talán, vagyis a legélvezetesebb pillanata a napnak az a medencézés volt, mert azért főleg az első 2 napban 40-42 fokos melegben azért nehezen bírja az ember, még az is, aki nem táncol.
1: Wisławski Aurora, tehetséges vajdasági néptáncos, a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központ aktív táncosa. 8 éve néptáncol, 2. alkalommal járt a Dunafalvi táborban.
4: Mesélj nekünk egy kicsit erről a táborról, hogy nézett ki egy munkanap a táborban?
5: Reggel fölkeltünk 7-kor, akkor volt a reggeli 8-kor. Reggeli után elmentünk a boltba, hogy vizet vegyünk. Hazajöttünk a boltból, készültünk lassan a próbára, mivel 9-kor kezdődött a próba, 3 órás volt a próba, 12-ig tartott, azután hazajöttünk, 1-kor volt az ebéd, ebéd után kicsit pihentünk, lefeküdtünk a matracokra ki, ugye a hűsben, beszélgettünk, játszottunk, esetleg fölhívtuk anyukánkat, azután pedig megint próbára kellett mennünk, mert 3-kor már megint kezdődött, és 6-ig volt. Próba után általában medencéztünk, 1,5 órát, azután vacsoráztunk, és utána készültünk lassan a táncházra.
4: Minden este volt táncház?
5: Igen, minden este.
4: Élő zenével?
5: Igen.
4: Mi az, ami neked legjobban tetszett? Tehát mi az, ami megfogott?
5: Vajda Szent Iványi táncot tanultunk, nagyon érdekes számomra, mivel kendővel kellett táncolni, és nagyon oda kellett figyelni kisebb apróságokon, mert azon múlott valójában a koreográfia, most 2 lépés, vagy 1 forgás, vagy 2 forgás, balláb kilépéssel.
4: Nehéz volt megtanulni egyébként?
5: Hát az elejében igen, valójában kicsit nehezebb, amit itt tanulunk a Népkörben, az a Vajda Szent Iványi tánc nehezebb, de amúgy nagyon tetszett.
4: Szereztél új barátokat esetleg?
5: Igen, a zentai csapattal összebarátkoztunk, meg ugye a dunafalviakkal is.
1: A 13 éves Afics Laura ugyancsak a Népkör Magyar Művelődési Központ aktív néptáncosa, 10 éve táncol.
6: Minden nap volt 2 próba, 3 óra hosszát. Az oktatók voltak a Somos Léna Zsófia és a Gazsi László. Volt egy szabad időnk, ahol bírtunk kézműveskedni. Nemezeltünk, meg festettünk a pólókra. Az egész tábor nemezelt egy nagy szőnyeget, ahol írta, hogy Duna Néptánc tábor. Az is egy hétig tartott, hogy befejezzük. Még 1 hét alatt tanultunk Vajda Szent Iványi táncokat, ahol utolsó előtti nap, szombaton, gálaműsoron bemutattuk, hogy mit tanultunk 1 hét alatt. Mentünk a faluba, hogy hívjuk a lakókat, hogy jöjjenek el a gálaműsorra, meg mentünk Dunára fürdeni.
4: És akkor, hogy tetszett, mondják, hogy volt reggeli, főtt ebéd, vacsora, és hogy tetszett a gyerekeknek, illetve neked?
6: Nekem tetszett, mert én nem is nagyon választok, hogy mit teszek. Nekem minden finom volt. Minden évben van valami új étel, amit kipróbálunk, és szerintem a többieknek is tetszett, mert főtt, ebédre főtt volt. Bab, túrós tészta, gulyásleves, krumpli paprikás. Nekem megtetszett ez a Vajda Szent Iványi.
4: Egyébként nehéz?
6: Hát egy picit nehéz, de meg lehet tanulni, ha akarjuk, megtanuljuk.
4: És ti kulaiak esetleg bemutattatok ott valamit? Tehát mutattátok, hogy itthon mit táncoltok, vagy ilyen valami?
6: Volt a ki mit tud, az inkább ki mit nem tud volt, és bírtunk választani valamit, amit még soha nem csináltunk. És a kis csoportból a mocorgó bukovinai táncokkal bemutatták, a fiúk pedig lányoknak öltöztek, a lányok pedig fiúknak, és fordítva táncolták.
4: Hallottuk itt, hogy volt minden este táncház, minden este másik zenekor volt. Ezt hogyan éltétek meg?
6: Nekem nagyon tetszettek. Legjobban tetszett a juhász zenekar, meg volt a Kóbecséről a fokos zenekar, meg minden este oktatók tartott táncházat, de nekem a legjobb volt, amikor tartották a Szakács Tamás meg a Szakán Nikolett.
1: A Duna Népművészeti Tábor 10 év alatt jóval több lett egyszerű nyári programnál. A résztvevők számára olyan közösséget jelent, ahol a hagyományok továbbadása, a barátságok és a közös élmények legalább olyan fontosak, mint a tánclépések pontos elsajátítása. Éppen az az összetartó közösségi élmény az, ami évről évre visszahívja Dunafalvára a táborozókat.

Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkán és környékén 28 fokot mutat a hőmérő higanyszála, és az előrejelzések szerint ma 33-34 fokot is mérhetünk majd. Hát azért igaz, hogy még mindig 30 fok fölött alakulnak az értékek, de azért, ha minden igaz, a hétvégén egy picit fellélegezhetünk, hiszen a csúcsértékek nem 40 fok körül alakulnak majd, de a kánikula visszatér még hozzá a jövő hét közepétől az előrejelzések szerint. Ami a folytatásban vár ránk, az a hírösszefoglaló, pontban 10 órakor érkezik a stúdióba Orosz Ildikó, aki ma óránként érkezik majd a friss hírekkel, információkkal, délben híradóval jelentkezik, és délután 4-kor is hallhatnak majd híradót itt a 107,1 MHz-en. És hogyha már a délutánnál járunk, akkor elmondom azt is, hogy a jól megszokottak szerint 13 órától ma lesz muzsikál a mozi, John Travolta filmjeinek dalai csendülnek fel egy órában. 14 és 20 óra között pedig slágergyár Kis János Manó valakit, a mai napon már emlegettünk a csütörtöki rádió diszkó terepi műsorának kapcsán. Tehát itt lesz ma is a hallgatókkal Manó, és teljesíti a zenei kéréseket. Viberen írhatnak neki majd, illetve SMS-ben is kérhetnek zeneszámot tőle. 066 36 36 33, ez a szám az, amire küldhetik majd üzeneteiket, tehát 14 és 20 óra között slágergyár. És hogyha szombat, akkor a nosztalgia szárnyán a legjobb ex-jú slágerek is érkeznek majd, az, amire küldhetik majd üzeneteiket, tehát 14 és 20 óra között slágergyár. És hogyha szombat, akkor a nosztalgia szárnyán a legjobb ex-jú slágerek is érkeznek majd 20 és 21 óra között. Ez tehát

Éve szolgál a Doroszló-Szentkút egyházmegyei Kegyhely igazgatójaként, valamint a Gombosi és a Doroszlói plébániák kormányzójaként. Hogy hogyan telt az első év, milyen kihívásokkal és örömökkel találkozott szolgálata során, kiderül tehát a következő órában. Kolléganőnk Lenner Tímea készített vele interjút, ezt hallhatják hamarosan, tartsanak velünk!

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Fövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.

0: Ami volt, újra megtörténik.
1: Musikál a mozi.
0: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Több mint 700 hektár területet érint a tűz a Deliblati homokpusztán, ahol több száz ember küzd a lángokkal. A helyzetet az erős szél nehezíti, a sűrű fekete füst pedig nagy távolságra is eljuthat. A térség lakosságának jelentős részét evakuálták otthonából. A legnagyobb tűz Kevevára község területén ütött ki, ahol az oltás a földön és a levegőből egyaránt zajlik. Megfékezésén összesen 296 ember dolgozik. A rendkívüli helyzetek szektorának 125 tagját 29 járművel és 2 quaddal vezényelték a helyszínre. Mellettük 58 önkéntes tűzoltó, 14 járművel és 1 quaddal vesz részt a munkában. A Vajdaság Erdői Közvállalat 75 dolgozója 17 járművel és 10 munkagéppel segíti az oltást. 900 középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban, a magyarországi Sátor alja új helyen. A Rákóczi Szövetség közlése szerint a résztvevők többek között Magyarországról, Felvidékről, a Párciumból, Erdélyből, Csángóföldről, Vajdaságból, Kárpátaljából, az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusról és Kolumbiából is érkeznek a táborban. A szervezők hangsúlyozták, hogy a tábor egy hétre a magyar középiskolások találkozó helyévé válik, célja pedig, hogy erősítse a nemzeti összetartozást, valamint hogy lehetőséget teremtsen új barátságok és kapcsolatok kialakítására. Az amerikai szenátus megszavazta az Oroszország elleni szankciós csomagot pénteken. Ez egyebek közt lehetővé tenni akár a 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A jogszabály végszavazásra a képviselőház elé várhatóan szeptember elején kerül. A törvény másodlagos vámokról szóló része elsősorban az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóit, így Kínát és Indiát érinteni, de európai vásárlókra, így Magyarországra és Szlovákiára is hatással lehet. A jogszabályban megállapított intézkedések hatálya akkor szűnik meg, amikor béke megállapodás vagy tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között. Szerbiában idén kiemelkedő érdeklődés mutatkozik az elektromos járművek vásárlását ösztönző állami támogatások iránt. Eddig több mint 1000 pályázat érkezett, ami ötszöröse a tavainak. Sara Pavkov, környezetvédelmi miniszter szerint a növekedés részben annak köszönhető, hogy a támogatási rendszert idén teljes egészében digitalizálták és az e-közigazgatási rendszerhez kapcsolták. A tárca további források biztosításán dolgozik, mivel a jelenlegi költségvetés nem fedezi a megnövekedett igényeket. A támogatás kizárólag tisztán elektromos járművekre vehető igénybe, a hibrid autókat vásárlók 2 éve már nem részesülnek a program támogatásából.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. Sok napsütésre számíthatunk, csak kevés felhő lehet az égen. 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: egy óra múlva is.
7: Csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Főtisztelendő Horváth Ákos egy évvel ezelőtt kezdte meg papi szolgálatát a Doroszló Szentkút egyházmegyei kegyhely igazgatójaként, valamint a gombosi Szent László király templom és a doroszlói Szent Imre herceg templom kormányzójaként. Az elmúlt egy év tapasztalatairól, a szolgálat mindennapjairól, az egyházközségek életéről, valamint a Doroszló Szentkút jelenéről és jövőbeni terveiről Ákos atyával készített beszélgetést kolléganőnk Lenner Tímea. Ezt hallhatják a folytatásban.
2: Most itt beszélgetünk Havas Boldogasszony ünnepén. Prédikációban elhangzott az, hogy a Szűz Mária kijelöli a helyet számunkra. Így van ez?
3: Bevele se gondoltam, hogy ez az interjú majd a prédikációm után fog elkészülni, de mindenképpen állok a szavaim mögött, mert úgy érzem, hogy a Szűzanya tényleg kijelöli nekünk a helyet, hogy hol kell lennünk, hogy mikor kell ott lennünk, és hogy miért kell bizonyos helyeken lennünk. És úgy érzem itt talán egy év távlatából, hogy hát remélem, hogy a Szűzanya most se lőtt mellé. És tényleg ez a hely kijelölés, ami engem illet, jól sikerült, szerintem.
2: Eltelt ugye egy év, tavaly említette, hogy ennyi időnek kell körülbelül eltelnie ahhoz, hogy át lehessen látni egy-egy egyházközség működését, lehessen esetleg újdonságokat tervezni. Milyen konklúzióra jutott ez idő alatt?
3: Arra, hogy ez a tény, ez igaz, hogy tényleg kell ez az egy év ahhoz, hogy maga a közösség is befogadjon engem, én is meg tudjam ismerni a közösséget, meg tudjam ismerni azokat az embereket, akikre támaszkodhatok, akik segítségemre lesznek, meg tudjam ismerni azokat az embereket, akiket a bajban tudok mozgósítani, vagy segítséget kérni tőlük, meg meglássam a közösség mozgató erejét, motivációit, hol lehet belenyúlni dolgokba, hol nem érdemes, min érdemes változtatni, mi egy olyan kőbevésett hagyomány, amit soha nem szabad megváltoztatni, akkor se, ha feltétlenül értelme sincs neki, de ragaszkodik hozzá a közösség. És úgy érzem, hogy most már így egy év távlatából eljutottunk egy olyan pontra, hogy ismerem azokat az embereket, akikre számíthatok, ismerem azokat a közösségeket, akiket meg tudok mozgatni egy-egy alkalommal, akikre feladatokat tudok rábízni, ismerem a faluk, hiszen két közösségben is szolgálok, ismerem mindkét falunak a csínyát, binnyát, hogy az egyik falu a másikkal hogy van, a másik az egyikkel hogy van, az ilyen nemzetközi dolgokat hogy tudjuk menedzselni, illetve hogy hát nekem hol van a helyem a közösségben, hogy nekem mi a feladatom a közösségben, mit vár el tőlem az egyik és a másik közösség, mert nem biztos, hogy ugyanazokat a dolgokat várja el tőlem a gombosi közösség, mint amit a doroszlói, vagy a doroszlói, mint amit a gombosi.
2: A Szentkutat is tartalommal megtölteni, tehát ugye itt vannak egyrészt az épületek, a Jánosház, az Európa terem, stb. Van-e erre vonatkozólag valamilyen ötlet, új terv?
3: Mindenképpen a hírverésre kellene egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, illetve hát az épületek felszerelésére. A Szent János házban elkészültek a kiszolgáló helységek, ha szabad így fogalmazom, a nagy ebédlő, a konyha, a kisterem, illetve a fönti nagy előadó, viszont a szobák nem készültek még el. Ez egy kicsit hosszabb távú terv lesz, de a fejemben már megszülettek az ötletek, hogy hogyan lehetne ebből egy működtethető zarándokszállást felépíteni, befejezni ezáltal a Szent János házat. Az Európa terem egy kicsit nagyobb falat. Ott egy óriási nagy teremről van szó igazából, egy csarnokról, amit már rendezvények sorával láttuk, meg kell oldani az akusztikáját. Eléggé rossz akusztikával rendelkezik, pont a nagy csarnoksága miatt valószínűleg drapériákkal kell majd díszítenünk, mert mindenképpen díszítéssel lesz a hangsúly, de praktikussági szempontja is lesznek, hogy lesz, ami elnyelje a hangot. Az Európa termet alapvetően rendezvényteremként tudnám én elképzelni, viszont ehhez valahogyan ki kellene gondolni a munkatársaimmal, hogy hol tudunk például egy kiszolgáló helységet kialakítani a termen belül, mert nem biztos, hogy a Szent János ház konyhája elbírja az Európa terem kapacitását, ezért valahol egy konyhát ki kell alakítanunk. A vizes blokk adott, de mégis, ha nem is főzőkonyhát, de egy felszolgáló, egy tálaló konyhát mindenképpen ki kell alakítanunk, ami szintén a továbbiakban valósul majd meg. A tervek a fejemben már megszülettek, reméljük, hogy majd a kivitelezés szintjére is eljutnak.
2: És ez egy nagyon fontos, hát örvendetes esemény előtt állunk. Nem sokára visszakerül a Szűz Mária szobor a helyére, a restaurált, felújított Szűz Mária szobor a helyére. Mikor és hogyan?
3: Pontos dátumot is tudom mondani. Augusztus 13-a csütörtök lesz a szobor visszaérkezésének dátuma, és hogyha számoljuk, akkor pont a 6 hónap lesz meg. Február 19-én vittük el, és ha a heteket kiszámoljuk, akkor pont 6 hónapot volt távol a szobor. Találkoztam a Szűzanyával, voltam Szabadkán, egy zsűrizésen igazából, most próbáljuk beállítani a szobor színeit. A budapesti mikroszkópikus laborban megtaláltuk igazából az eredeti pigmenteket, amivel a szobor színezve volt, ismeretesek a szobor színei, és megpróbáljuk a lehető legpontosabban az 165 évvel ezelőtti színkombinációt kikeverni, és olyanra színezni a szobrot. És hát nagy esemény lesz az augusztus 13-a, hogy 15-ére már teljes gyönyörűségében megérkezzen a szobor. Utána még lesznek körülötte apró simítgatások, a kertrendbetétel is még majd később fog megvalósulni, illetve később kerül majd rá a baldahin. Egy kovácsolt vas aranyrózsákkal díszített baldahin fogja védeni majd a szobrot, de kisasszonyig szeptember 8-áig ennek mindenképpen el kell készülnie, hiszen akkor lesz majd a szobor avató szeptember 8-án a nagymise végén. Ami talán a legmeghatóbb, az, hogy mekkora összefogás van a szobor mögött. Február 19-én, mikor elvittük a szobrot, akkor, vagy igazából addigra én egy nagyot álmodtam, és úgy vittük el a szobrot, hogy még nem volt rá anyagi támogatásunk, és pillanatok alatt olyan összefogásnak lehettünk tanúi, hogy tényleg vajdaság szerte, sőt az országhatárokon túl is jelentkeztek emberek, hogy szeretnék támogatni ezt a projektet, és most már talán nem is titok, elmondhatom, hogy egy család a felújítás teljes összegét kifizette. Egy összegben azt mondták, hogy szeretnék, hogy ez az ő adományuk legyen. Ők erre a projektre nagyon régen vártak, és őnekik ez egy ilyen életcéljuk. Egy idős házaspárról van szó, akik így szerették volna a Szűzanya tiszteletüket kimutatni és lerúni.
2: Szerettem volna rákérdezni, de itt van a jó pillanat szerintem, hogy rákérdezzek, hogy a lelkiség. A lelkiség az emberekben, itt Doroszlón, Gomboson, ezekben a falvakban. Ez a felajánlás is mutatja, tehát hogy felajánlások is mutatják, hát hogy milyen szándékkal, milyen lelkülettel vannak azért a hívek az egyház felé. De így a mindennapokban ez hogy tapasztalható?
3: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem két előregedett közösségről beszélünk, viszont talán pont ebből az előregedettségből fakadóan egyfajta egyház közelség még megvan az emberekben. Tehát az, hogy nekem a hétfő esti misére a néni egy nagy zacskó uborkával jön, hogy tudjuk, hogy atya szereti a kovászos uborkát, tessék, tegye el, és majd lesz finom kovászos uborkája. Vagy az, hogy a kisasszonyi búcsúra, a levesre most érkezett meg a tyúk adomány például. Ez is valamilyen szinten a lelkiség. Hiába materiális megnyilvánulása, de a lelkiség. A lelkiségből indul, mert ezek az emberek adni szeretnének valamit, és nem nekem, nem a papnak akarják adni, jó, lehet a kovászos uborkát éppen igen, de valamit az egyháznak akarnak adni, valamit az Istennek akarnak adni, az ők is kevéssükből. Én amikor a szobor projektben is benne voltunk, és esetleg megkérdezték, hogy mekkora adományokat várunk. Én soha nem mondtam erre összeget, mert valakinek az 1000 dinár is nagyon sokat jelent, valaki ennek a többszörösét föl tudja ajánlani, mert van miből. De az 1000 dinár is nagyon sokat jelent, mert ha sok ember 1000 dinárokat összeadogat, abból is meg lenne a szoborprojektünk költségvetése. Tehát azt látom, akár a két közösségnél is, Doroszlónál is és Gombosnál is, de akár így tágabb környezetben, hogy az emberek, a Szentkút vonatkozásában tudok beszélni, a Szentkútat nagyon szeretik, és nagyon szeretnének adományozni. Még ma is volt egy telefonhívásom, pedig már itt vagyunk szinte a fölállításnál, és jóval túl vagyunk a szükséges költségkeretnél. Még ma is volt egy telefonhívásom, hogy hát akkor ők még mindig szeretnének adományozni a restaurálásra, és ugye a teljes szentkuti felújításra. Tehát van egy tenni akarás az emberekben. Egyszerűen nem tudok elég hálás lenni a híveknek se, és hát nem tudok elég hálás lenni a szüzanyának se. Éppen ezért szeretnénk a legcsodálatosabb kinézetére is visszaállítani a szobrot, illetve hát a környezetét is próbáljuk most úgy egy kicsit felújítani, felfrissíteni, olyan dolgokat pótolni, ami még eddig ott lenne a Szentkútnál hiányos volt, hogy tényleg méltó legyen a Szentkút ősiségéhez, méltó legyen a szobor ősiségéhez, mert azért 165 éves szoborról beszélünk, illetve méltó legyen ahhoz az alkotóhoz, aki nemrég derült ki igazából, hogy milyen szobor birtokában is vagyunk, egy pécsi szobrászművész, Bartalics Mihály alkotása. Egy olyan szobor, amiről igazából a pécsiek, akik a Bartalics életrajzot megalkották, nem is tudták, hogy van egy vajdasági Bartalics. Tehát mi pedig nem tudtuk, hogy milyen kincs van a kezünkben.
2: Akkor kis boldogasszony ünnepén feltételezem, nagyon méltó és szép módon zajlik majd az avató. Meg egyáltalán most már látom, hogy megjelent a kis boldogasszony napi ünnepi búcsú zarándoklat programja. Mit lehet erről tudni?
3: Idén kis boldogasszonykor a legnagyobb attrakciónk a szobor áldása lesz, ami szeptember 8-án fog majd történni a nagymise végén. Szeptember 7-én Horváth Zoltán, protonotárius kanonok urat várjuk vendégül, ő fogja mondani majd az előesti szentmisét. Zoltán atya Budapestről érkezik, ő a Budapest Terézvárosi plébánia plébánosa. A szokásokhoz híven az előesti szentmisén a betegek kenetének kiosztása fog majd megtörténni, és hát talán az első olyan nagy mozzanat, és az első olyan nagy találkozás lesz a megújult kegyszoborral, a gyertyás körmenet. Az ünnepnapunkon, szeptember 8-án pedig a belgrádi apostoli nuncius lesz a vendégünk, Monsignor Santo Gangemi, tehát elmondhatjuk igazából, hogy a pápa jön hozzánk, hiszen a nunciusok azok a pápa követei egy-egy országban. Különlegessége lesz majd a szeptember 8-i nagymisének, hogy latin nyelven fog folyni, hiszen nuncius úr hát kevés nyelvet ismer, amit mi is esetleg ismerünk, tehát latinul lesz majd a papi részek, természetesen az énekek és azok a Mária köszöntők, amihez mi hozzászoktunk, azok természetesen mi népnyelvünkön fognak megszólalni, de ez lesz egy ilyen érdekessége a szentmisének, és ami szintén rendhagyó, ugye hozzászoktunk már, hogy szeptember 8-án oltári szentséges körmenet van, a nagymise végén most szoboráldó körmenet lesz, tehát nem az oltári szentséggel megyünk le a két szoborhoz, hanem teli szívvel és hatalmas örömmel, hogy ott majd nuncius úr áldja meg a szobrot, és akkor lesz igazából a hivatalos átadója. Abból a hatalmas összefogásból, amit a hívek a szűzanya iránti tiszteletből tanúsítottak, nagyon sok mindent meg tudtunk csinálni idén a Szentkúton, amire talán, sőt, biztosan mondom, erőből nem lett volna lehetőségünk. Elkészült a szobor körüli díszkerítés, egy kovácsolt vas kerítés, ami egy helyi művész alkotása, illetve a már nagyon régóta nélkülözött korlátrendszer, ami a Szentkútra segíti le igazából az idősebb embereket, szintén ugyanabban a kovácsolt vas mintában. A szemfülesek és a kicsit művészethez érzékeny emberek az elmebetűket megtalálhatják a mintában, ugye a Mária monogram is belecsempésztük ebbe a kerítésbe, de a Szentkút is megújult, a tetőszerkezet új festést kapott, illetve a kőoszlopok is egy frissítő meszelést kaptak. Ez már a látható része a projektnek. Ugye a baldahin az egy adomány, arra nem kellett nekünk a költségvetésben helyet találnunk, az Király Szilárd és családja adománya volt, De amit én személy szerint nagyon hiányoltam, és nagyon jónak tartok kegyhelyeken, illetve akár nemzeti zarándok helyeken, akár nemzeti emlékhelyeken, az a tájékoztatás. És idén erre is próbálunk hangsúlyt fektetni. Ha minden igaz, és minden a tervek szerint alakul, akkor Nagy Boldogasszonyra elkészül egy nagy hirdetőtábla a Szentkút bejáratához, aminek az egyik fele tényleg a plakátjaink tárolására fog szolgálni, viszont a másik felére helyet kap egy nagy kegyhelyismertető. Három nyelven, magyarul, horvátul, németül, szépen nyomtatottan egy nagy táblára, hogy akik ide érkeznek, zarándokok, azok, ha például nincs itt valaki a Szentkúton, és nem tudunk nekik idegenvezetést biztosítani, akkor is tudják, hogy hova érkeznek. Illetve még további négy tábla fog készülni, egy a kegy templom elé, egy be a kegy templomba, le a Szentkúthoz, illetve a Mária szoborhoz. Ezeknek a fő épületeknek, fő nevezetességeknek a történetét is szeretnénk elmesélni. És ami szinte 100%-ig biztosan nem fog elkészülni szeptember 8-ára, de a tervek megvannak rá, az egy kovácsolt vas kapu be a templomba, hogy a templomot nyitva tudjuk tartani. Nagyon szeretném, hogy az arándokok be tudjanak menni, és bent tudjanak imádkozni. Sajnos nincs arra kapacitásunk, hogy mindig legyen itt valaki a Szentkúton, és be tudja engedni az arándokokat, mert tényleg nagyon sokan jönnek úgy, hogy csak egy autó, elmennek itt a Szentkút mellett, megállnak, benéznek, és a benézésből mehessenek be a templomba is, és megpróbálunk egy olyan részt leválasztani majd itt a rögtön a bejáratnál, hogy be tudjanak menni, láthassanak dolgokat a kegy templomban, akár az oltárkép megvilágítva legyen 0-24-ben, és akkor ott lesz a tájékoztató tábla, amin elolvashatják, hogy hol is vannak, mi is fontos, mit is fontos tudni erről a kegyhelyről. És ez, mindez, a sok minden, amit elmeséltem, ez nem jöhetett volna létre a zarándokok és a Szentkutat szerető emberek jó szándéka nélkül. Tehát mindez a dolog, amit most itt szeptember 8-án újításként fognak látni a kedves hívek, az mind a saját hozzájárulásukból valósulhatott meg.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

közlekedési információkkal érkezem, kedves hallgatóink, mert hogy befutott néhány info, ami a közúti ellenőrzéseket illeti. Például arról, hogy Szabadkán a tűzoltóknál ott vannak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket. Köszönjük szépen az információt. Az Enosu csoportba egyébként korábban arról írtak, hogy Kisbajmoknál is ott vannak a rendőrök, és Vörösfaluban is mérnek, vezessenek óvatosan, körültekintően tartsák be a közlekedési szabályokat. Ami a határátkelő helyeket illeti, nos hát, ahogyan korábban említettem, Magyarország irányába fokozott a forgalom a határátkelő helyeken, és korábban azt mondtam, hogy Rábék üvegháza jól járható, nos hát ez azóta lehet, hogy hallgattak bennünket a közlekedők. Változott, mert hogy azt írják, hogy most is, hogy itt is már most egy órát kell várniuk az utazóknak. Királyhalomnál több mint két órát biztos várniuk kell. Aztán Bajmok, Bácsalmás, 40 perc a várakozási idő, a horgosi határátkelő helyek, hát kijelenthető, hogy elesett mind a kettő, mert hogy több órát kell várni, Horgos 1-nél és a Horgos 2-nél is, Gyálatisza-sziget 30-40 perc, Kelebiánál pedig másfél óra most a várakozási idő, tehát Rasztina, Bács-Szentgyörgy, Bérek, Herceg-Szántó, az a két határátkelő hely, ahol nincs hosszabb várakozási ideje az utazóknak Magyarország irányába. Fordított esetben Magyarország felől Szerbia, Szentgyörgy, Bérek, Herceg-Szántó, az a két határátkelő hely, ahol nincs hosszabb várakozási ideje az utazóknak Magyarország irányába. Fordított esetben Magyarország felől Szerbia felé valamennyivel jobb a helyzet, de a

is sokat kell várni, aztán 10 órakor jelentették, hogy 15 perc a várakozási idő, tehát most friss információ nincs erről az átkelő helyről. Érdemes tájékozódni, és hogyha nem nagyon fontos, talán most elhalasztani az utazást, mert hogyha mégis úgy döntenek, hogy útra kelnek, akkor számolni kell azzal, hogy sokat várnak majd a határátkelő helyeken. Nos, ennyit az útinfókról, folytatjuk műsorunkat. A következő órában Ludasra invitáljuk hallgatóinkat, ugyanis ott ma falunappal és fokhagyma fesztivállal készülnek, és természetesen mondom majd azt is, hogy milyen műsorral várjuk Önöket a délután és a holnapi nap folyamán. Tartsanak velünk!

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Továbbra is rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélye Szerbiában, figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A magas hőmérséklet, a kiszáradt növényzet és az erős szél tovább fokozza a tűzveszélyt. Több mint 700 hektárnyi területet érint a tűz a Deliblati homokpusztán, ahol több száz ember küzd a lángokkal. A helyzetet az erős szél nehezíti, a sűrű fekete füst pedig nagy távolságra is eljuthat. A térség lakosságának jelentős részét evakuálták otthonából. A legnagyobb tűz Kevevára község területén ütött ki, ahol az oltás a földön és a levegőből egyaránt zajlik. Megfékezésén összesen 296 ember dolgozik. 900 középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban a magyarországi Sátor Aljaújhelyen. A résztvevők többek között Magyarországról, a Kárpát-medence országaiból, továbbá Amerikából, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusról és Kolumbiából is érkeznek a táborba. A szervezők hangsúlyozták, hogy a tábor egy hétre a magyar középiskolások találkozó helyévé válik, célja pedig, hogy erősítse a nemzeti összetartozást, valamint hogy lehetőséget teremtsen új barátságok és kapcsolatok kialakítására. Ha a VMS számára valóban nem a mindenáron való hatalomban maradás a cél, akkor lépjenek ki az SNS-szel kötött koalícióból, áll a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének közleményében. A pártpásztor Bálint kijelentését idézte, mely szerint nem kell mindenáron a hatalom részének lennünk. A Vajdasági Magyar Közösség azonban már nem újabb politikai üzeneteket, hanem konkrét tetteket vár, írja a VMDK. Közleményükben felszólítják a VMS vezetését: ha valóban így gondolják, akkor azonnal és minden szinten lépjenek ki a szerb haladó párttal kötött koalícióból, a köztársasági, a tartományi és az önkormányzati hatalomból egyaránt. A szavak ideje lejárt, ideje a tettek mezejére lépni, olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. A magyar Antal Nimród rendezi a Russell Crowe és Priyanka Chopra Jones főszereplésével készülő Blue Fly című új sci-fi akciótrillert. Szinopszisa szerint a Blue Fly a Kongói Demokratikus Köztársaságban játszódik, ahol egy gyászoló ENSZ fordítót bevonnak egy különleges egység titkos műveletébe, amelynek célja egy rejtélyes, a vadonban lezuhant repülőgép felkutatása. Antal Nimród szerint a film intenzív, valósághű és karakterközpontú thriller lesz merész sci-fi környezetben. A magyar rendező korábban olyan filmeket rendezett, mint a Control, az Elhagyott Szoba, a Szállítmány, a Ragadozók és a Viszkis. A Stranger Things című sorozat egyes epizódjait is ő rendezte, legutóbbi filmje a Megtorlás, Liam Neesonnal a főszereplőben.
2: Időjárás.
3: Szabadkán jelenleg 29 fok van, sok napsütésre számíthatunk a mai nap folyamán, lesznek felhők, de csak kevés felhő lesz az égen, 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Hírműsorok óránként.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR. Reklám következik.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
6: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Ludasra invitáljuk Önöket, ugyanis a Ludasi Helyi Közösség szervezésében ma ismét megrendezik a Ludasi Falunapot és Fokhagyma Fesztivált a település vásárterén. A több éves hagyományra visszatekintő rendezvény célja a messzeföldön ismert ludasi fokhagyma népszerűsítése. És hogy ez mennyire válik be, arról kérdezzük Aladics Tibort, Ludas Helyi Közösség tanácsának elnökét. Jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek!
0: Nos, hát mennyire járul hozzá a fokhagyma népszerűsítéséhez ez a rendezvény? Hogyan látják így az elmúlt évek tapasztalatai szerint?
1: Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen kis település, mint Ludas, egy ekkora rendezvényt meg tud szervezni, és hát azt látjuk, hogy ennek egy óriási jelentősége van úgy a falu számára, mint az ide látogató vendégek számára. Egyszerűen valahogy az energiák itt oly módon összpontosulnak, hogy mindenki jól érzi magát. Már több éve látom azt, hogy az embereknek ezekben a nehéz gazdasági időkben szükségük van a kikapcsolódásra, szükségük van arra, hogy egy kicsit el tudják magukat engedni, és a problémákat egy pillanatra is próbálják elfelejteni, ki mennyire tudja természetesen, de azt tapasztalom, hogy ez a rendezvény, ez egy kimagaslóan közkedvelt rendezvény lett itt az utóbbi időben, és hát ezért is csináljuk végül is. Nekünk ez egy kihívás, hogy éveken keresztül be tudjuk bizonyítani, hogy képesek vagyunk rá. A falu apraja nagyja összefog ilyenkor. Tegnap egész nap 30-40 ember dolgozott itt a vásártéren azért, hogy a mai rendezvény sikeresen teljen. Este 8 órakor még a ludasi plébánosunkat is kihívtuk, hogy megáldja a munkánkat, az igyekezetünket, és hogy olyan feltételeket biztosítson majd az égiek erre a mai napra, hogy zökkenőmentes legyen ez a rendezvény. Gondoltam itt esetleg valamilyen viharra, vagy valamire. Uh-huh. Úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy már javában rendezzük tovább a terepet. Amit nagyon szeretnék kihangsúlyozni, és ami nagyon fontos, hogy az ide látogatók csak délután, este 6 óra felé jöjjenek, hiszen akkor indul be a rendezvény igazából. Tehát előtte még annyira a fokhagymárusok már kint vannak, de a zene és az összes többi program este 6 órától fog indulni.
0: Ekkor úgyhogy lesz az ünnepélyes megnyitó is, ugye?
1: Lesz ünnepélyes megnyitó is, igen, tehát 6 órakor nyitjuk meg a Fokhagyma Fesztivált, és utána este 8 órakor, akkor fognak indulni az ünnepi beszédek és a kultúrműsor. A kultúrműsor után pedig azonnal beindul a népünnepély, a falusi utcabál.
0: Ilyenkor a rendezvény keretében mindig vannak ügyességi játékok is, amelyeket a gyerekek nagyon élveznek. Lesz-e ez idén is?
1: Természetesen ki nem maradhat, ezt már a gyerekek nagyon várják. Egész évben készültek már, hogy ügyeskedjenek majd, és hogy összemérjék az ügyességüket. Mindegyik gyerek már pályázik az első díjra. Úgyhogy gondoltunk ugyanúgy a felnőttekre is, tehát őnek is lesz majd. Hát ez ilyen félórás kis ügyességi játékoskodás lesz itten. Úgyhogy hát próbálunk mindent úgy csinálni, a már bevett módon, a megszokott módon. Hála Istennek sok árusunk is van, tehát a fokhagyma termelők szinte majdnem mindenki kipakolt, úgyhogy nagy mennyiségű fokhagyma várja az ide látogatókat.
0: Jó ezt hallani. Egyébként Ludason augusztusban elég sok minden történik most. Ugye a héten zajlott a ludasi tábor a gyerekeknek. A Facebook fotók alapján láthattuk, hogy nagyon sokan voltak idén is, és igazán tartalmas volt a gyerektábor. Ugye ma lesz a Fokhagyma Fesztivál és a Falunap, és aztán, hogyha jól tudom, akkor 17-én hétfőn Ludasra látogat a Tanya Színház.
1: Pontosan így van. Nem tudunk lenyugodni, mindig valamit szervezünk. Úgyhogy pontosan így van, ahogy mondja, 17-én lesz a Tanya Színház is. Még elfelejtettem mondani, ami nagyon fontos, tehát, hogy az emberek úgy készüljenek, hogy marha pörkölttel és birka pörkölttel fogunk szolgálni itt a felállított sátorokban, amíg a készlet tart. Tehát egy bizonyos mennyiséget fogunk megfőzni, és hát utána a hamburger az egész éjszaka kapható, de ezek a pörköltek, ezek ameddig a készlet tart. Hideg üdítők és italok várják a sankban az embereket. Úgyhogy hát fölkészültünk, én gondolom, amennyire csak lehet, hogy kielégítjük az igényeket. Tehát ne feledjék az emberek, akik most hallják ezt a beszámolót, hogy este, délután, 6 órától minden út Ludasra kell, hogy vezessen.
0: Legyen így. Sok-sok érdeklődőt kívánunk. Köszönöm szépen, hogy ismertette a programot. Aladics Tibort hallották, Ludas helyi közösség tanácsának elnökét. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget, viszont.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1

0: ASMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonavácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon lehet. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06-25 a hívható két elérhetőség. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
0: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak. Ahol a
1: 80-as évek dalai szólnak. 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

Ha már az előző beszélgetésben szóba került a Tanya Színház és a Tanya Színház turnéja előadása, akkor az elmondható, hogy egy igazán különleges nyári programnak bizonyul azoknak, akik ellátogatnak a Tanya Színház turnéjának egy-egy pontjára, helyszínére, és a folytatásban elmondanám, hogy hova látogat még el a társulat. Ugye az idei esztendőben a Csongor és Tünde története az, ami megelevenedik. Csongor idén nyáron útra kell, hogy megtalálja imádott tündéjét. Vajdaság számos településén találkozhattunk már a történettel, és hát már is mondom, hogy hova várják még az érdeklődőket. A mai napon például Kispiacra érkezik a társulat, és ott mutatják be az előadást. Aztán augusztus 16-án Kelebián lépnek színpadra. Ahogyan említettük, 17-én, ez egy hétfői nap, Ludason vendégszerepel a Tanya Színház. Aztán 18-án Bács-Kossuth-falvára látogatnak, 19-én következik Bács-Gyula-falva, vagyis Telecska, 20-án pedig az utolsó állomás nem más lesz, mint Brazília. Az előadást minden helyszínen este 9 órától mutatják be, és ekkor kezdődik ugye az előadás. Természetesen az időjárás közbeszólhat, ahogyan azt tette Zentán is, hogyha jól tudom, akkor ott 6-án mutatták volna be az előadás, de eső miatt elmaradt a zentai előadás, tehát ma Kispiac, aztán Kelebia, Ludas, Bács-Kossuth-falva, Bács-Gyula-falva és Brazília. Látogassanak el a helyszínekre, és tekintsék meg a Tanya Színház idei előadását. Én pedig lassan elköszönök, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban és a holnapi nap folyamán, ez is kiderül hamarosan.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a hétvégi mozaik végéhez. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak mostadáig. Érkezik a déli híradóval Orosz Ild. Kedves hallgatóink, elérkeztünk a hétvégi mozaik végéhez. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak mostadáig. Érkezik a déli híradóval Orosz Ildikó, aztán pedig a jól megszokott tartalmakkal jövünk.

Na, teljesíti majd a hallgatók kéréseit egészen délután 4 óráig. Természetesen aranyalbummal is készült Agárdi Gábor, ezt vasárnap 20 órától hallhatják, majd pedig esti koktél, üdítő zenei turmix a 107,1 MHz-en. Még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dédics Szuzannát hallották, a műszaki munkatársam Sóti Tamás volt, nevében is elköszönök, mindenkinek további jó vételt és szép hétvégét kívánok, jó pihenést, a viszonthallásra!

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Dél van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Utána nézzünk, milyen a mostani szerbiai energiahelyzet. A deliblati homokpusztán még mindig küzdenek a lángokkal. Belgrádba látogatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, és megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Napok óta súlyos helyzetben van Szerbia és a térség energetikai rendszere az asszály, a rendkívül alacsony dunai vízállás és a tartós hőség miatt. A szerbiai Gyerdáp vízerőmű jelenleg kapacitásának mintegy 20%-án működik, miközben a nyári villamos energiafogyasztás elérte a téli szintet. Rózsa Krisztina összeállítása.
2: A Duna rendkívül alacsony vízállása elsősorban a vízerőművek működését nehezíti. Szerbiában a Gyerdáp vízerőmű jelenleg a kapacitásának mindössze mintegy 20%-án működik. A Drinán található vízerőművek ugyanakkor továbbra is termelnek, így részben ellensúlyozzák a kiesést. Gligor Gellért, környezetvédelmi szakmérnök.
3: Alapvetően ugye ez a márciusi-áprilisi vízhozam plusz, ami érkezik onnan, az valójában nem tart ki erre az asszályos júniustól egész szeptember-októberi időszakig. Valamikor ez a vízhozam, ami a lefolyásból, illetve az olvadásból keletkezett, teljes mértékben tudta tartani azt a szintet, ahol maga a vízi közműködés tudott zavartalanul működni, az energiatermelés szintén tudott működni. Sajnos ma olyan kritikus szintre estünk, egyrészt emiatt is, hogy teljes mértékben még az energia problémákat is előhozza ez az alacsony vízszint.
2: A csökkenő vízenergia miatt az ország nagyobb mértékben támaszkodik a barna szénnel működő hőerőművekre. Ez azonban hosszú távon szintén problémát jelent, mivel a Kolubara és a Kosztolac medencék széntartalékai a jelenlegi becslések szerint még körülbelül 20-30 évre elegendők. Emellett Szerbiának a széndioxid kibocsátás csökkentésére vonatkozó nemzetközi vállalásait is teljesítenie kell. A rendkívüli hőség közben újabb rekordterhelést okoz az elektromos hálózaton. A légkondicionálók tömeges használata miatt a fogyasztás már a téli szintet is eléri. Predrag Skobály, a Vinča Nukleáris Kutatóintézet technológiai fejlesztését felelős igazgató helyettese. Nézzük meg a légkondicionáló berendezések számát Franciaországban és Németországban. Általánosságban ezzel a problémával is foglalkoznunk kell. Ez az épületek energiahatékonysága. Szerbia ebből a szempontból sajnos nagyon pazarló, ami az energiahatékonyságot illeti. Az Európai Unióhoz képest kétszer, háromszor több energiát fogyasztunk az épületek energiahatékonyságát tekintve. Hosszabb távon Szerbia több lábon álló energiarendszert építene ki. A tervek között szerepel az első szerbiai atomerőmű megépítése, valamint a nap- és szélenergia további fejlesztése. Szerbia első atomerőművéből a legoptimistább forgatókönyv szerint 2040 körül érkezhetnek az első kilovattórák. Addig a széntüzelésű erőművek továbbra is fontos szerepet töltenek be az ellátás biztonságában. A jelenlegi helyzetben Szerbiában nincs szükség áramkorlátozásokra, az ellátás stabil.
1: Több mint 700 hektár területet érint a tűz a deliblati homokpusztán, ahol több száz ember küzd a lángokkal. A helyzetet az erős szél nehezíti, a sűrű fekete füst pedig nagy távolságra is eljuthat. A térség lakosságának jelentős részét evakuálták otthonából. A legnagyobb tűz Kevevára község területén ütött ki, ahol az oltás a földön és a levegőből egyaránt zajlik. Megfékezésén összesen majdnem 300 ember dolgozik. Katonai tiszteletadás mellett fogadták ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt Belgrádban a Szerbia palota előtt. Alekszandr Vučić szerb államfővel együtt meghallgatták a két ország himnuszát, majd a vörös szőnyegen bevonultak a tárgyalások helyszínére. Előbb négy szem közt majd delegációjukkal együtt egyeztetnek. A tervek szerint délben a két ország képviselői aláírják az állategészségügy és az élelmiszer biztonság területén folytatott együttműködésről szóló egyetértési memorandumot, majd Zelenszky és Vučić sajtótájékoztatót tart. A két államfő korábban több nemzetközi fórumon is találkozott, legutóbb júliusban Kijevben, ahol Vučić meghívta Zelenszkyt szerbiai látogatásra. Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart. Az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vitát is szerveznek majd, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatják. Szombaton is benépesült a szabadkai Úcska piac. A standok között ilyenkor is nagy a jövésmenés, az árusok pedig, ahogyan már sok-sok éve, a határ túloldaláról érkező vásárlókra is számítanak. A kínálat változatos, a kedvező árak pedig továbbra is sokakat csábítanak a piacra, a meleg ellenére is. Vajtai Viktória riportja.
0: Ruhák, cipők, háztartási eszközök és számtalan apróság sorakozik a szabadkai Úcska piac standjain. A piacra már a kora reggeli órákban sokan látogatnak ki, főként a hétvége miatt. Ilyenkor él igazán az Úcska piac. A környező településekről érkezők mellett Magyarországról is rendszeresen jönnek látogatók. Varga Hajnalka, Fejér megye.
4: Először vagyunk itt, interneten olvastuk, meg ismerősöktől hallottunk. Egyelőre csak ruhákat vásároltunk családtagoknak, meg magunknak.
0: Kis Dorina, Bükkszentmárton.
5: Harmadjára jövünk kivásárolni, az árakkal nagyon meg vagyunk elégedve. Egyébként ruhákat szoktunk vásárolni, most a óvodakezdésre vásárolunk a kisfiamnak, a kislányomnak, cipőt, együtteseket. Nagyon jó minőségben vannak, nagyon jó minőségűek, úgyhogy meg vagyunk elégedve nagyon.
0: A magyarországi látogatók számára nem csak az árak lehetnek vonzóak. Sokan már visszatérő vásárlók is pontosan tudják, melyik soron, melyik árusnál érdemes keresgélni. Szalma Csaba, Kiskunhalas.
6: Igazából minden hónapban legalább egyszer kijövünk. Hogyha ruhát szoktunk vásárolni, esetleg fűszert, papírtörlőt, ilyesmit, ami sokkal olcsóbb egyébként, mint otthon. Na, viszonylag a kaják is jók. Enni is szoktunk általában, ha kint vagyunk. Pár éve már kijárunk. Igazából ugyannyi. Hogyha akciókat találunk, olcsóbb ruhákat, akkor többet vásárolunk.
0: A legtöbben hozzáteszik, hogy az olykor igen hosszú várakozás a határon, sőt a meleg idő sem szegi a kedvüket. A kínálat miatt ugyanis megéri. Az árusok szerint a magyarországi vásárlók jelenléte továbbra is meghatározó, de a hétvégi forgalomban a helyi és a környékbeli vevőkből sincs hiány. Vujcsics Valentina, eladó.
7: Magyarországról általában hétvégeként szoktak érkezni többen, hétköznap is, de mondjuk ez a nyári periódus épp egy olyan időszak, amikor olyan sokan ugye nem jönnek, de különben így évközben eléggé sokan szoktak jönni ide vásárolni. Most attól függ, nálunk is természetesen vásárolnak, de mondjuk rá szerintem inkább az ilyen élelmiszer, meg az ilyen dolgokat, háztartási dolgokat vásárolják.
0: Itt nem csak vásárolni, de enni, kávézni, sőt, akár poharazgatni is lehet. Emiatt a híres szabadkai Úcska piac akár hosszú órákra elfoglaltságot biztosít a látogatóknak. Csak a pénztárcánkra van szükségünk és türelemre, ugyanis a tömeg és a hangzavar hétvégente garantált.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Hamarosan megújul az Adai utcát övező fasor Zentán. Kék buszokkal újult meg a szabadkai tömegközlekedés. Asztali tenisz edzőtábort szerveztek Bajcsán. Jönnek a részletek. Hamarosan megújul az Adai utcát övező fasor Zentán. A jelenlegi 66 hársfából a szakmai felmérés szerint 18 cseréje indokolt sérülés, betegség, korábbi szakszerűtlen meccés vagy a megemelt járda burkolat miatt. Az önkormányzat a program keretében nem fiatal csemetéket, hanem 3-4 éves, 4-5 méter magas előnevelt fákat telepít majd. A zöld terület rendezését követően az utcát összesen 71 hársfa díszíti. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
8: Az öregedő fasor állapota miatt vált szükségessé a beavatkozás Zentán az Adai úton.
9: A hársfa illeszkedik a városi környezetbe, de a sérült és beteg egyedek már a gyalogos és a járműforgalmat is veszélyeztetik. Így a biztonság érdekében elkerülhetetlenné vált a fasor részleges megújítása. Ivana Lozjanin, erdészmérnök és tájépítész. Meg kell állapítanunk, hogy egyes fáknál törzs és lomkárosodás, valamint korhadás tapasztalható. Néhány fánál gondot jelent a gyökérzet kiemelkedése az utcai és a gyalogos burkolat szintje fölé. Bizonyos egyedeknél rendkívül nagy mértékű a száradás, ami azt jelenti, hogy ezek a fák a közeljövőben teljesen kiszáradnak, és ki kell őket cserélni. A kivágott egyedek helyére úgynevezett előnevelt fákat ültetnek. A 16-tól 20 cm törzsát mérőjű, 4,5 méter magas lombozattal rendelkező csemeték gyorsabban és biztonságosabban illeszkednek majd az utcaképbe. Homolya Ákos, Zenta község közigazgatási hivatalának zöld területekkel megbízott szakmunkatársa.
10: A kivágott fák helyére szintén hárs fák lesznek ültetve, kislevelű hárs, és azon belül a Green Spire fajta. 4-5 méteres fák lesznek ültetve, tehát 3-4 éves vagy előnevelt fák lesznek ültetve. Azért esett erre a választás, mert ennek egy szabályosabb korona formája van. Fiatal korban inkább ilyen piramis formája van, később idővel ilyen tojásdad, ilyen ovális formája lesz a koronának. Ez azért jó, mert hosszú távon nem fogja a környező épületeket veszélyeztetni az ágaik, mint például a jelenlegi fáknál többször voltak már a fák metszve a lakosság bejelentése alapján.
9: A beruházás nem csak az Adai utcát érinti, hanem a község több pontját is átfogja. A lakossági visszajelzések figyelembevételével átdolgozott tervek már a községi szervek előtt vannak. Stantis Sebastian a zentei gazdasággal megbízott tanácstag.
11: A projekt abban a fázisában van, tudjuk, hogy a LEED projektben 4 terület kerül fejlesztése, felújításra. A parkban lévő játszótér második fázisa, Petőfi iskola mögötti része a Mária utcának, Táncsics Mihály utca és az Adai utca. A közvitán összegyűjtött véleményeket átadtuk a tervezőknek, és a módosított tervek le vannak küldve az irányítóhatósághoz. Ez azt jelenti, hogy a játszótéren több hinta lesz, a Táncsics Mihály utcában több parkoló lesz, illetve az Adai utcában a zöld felületek átépítése vonatkozásában több zöld felület lesz, nem 34 fa lesz cserélve, hanem csak 18, és a végén 71 fa lesz az utcában, tehát ültetünk új fákat is a mostani 66 helyen.
9: A kivitelezés a parkban lévő játszótér fejlesztésével indul, majd a Mária és a Táncsics Mihály utca következik. Az Adai utca átfogó zöld felület megújítására a projekt utolsó fázisában kerül majd sor.
1: A már jól ismert piros buszokhoz a közelmúltban sötétkék járművek csatlakoztak Szabadka utcáin. Az üzemeltető Transjuk Kft. Szabadkai Szútransz egységének vadonatúj autóbuszai nem csak a megjelenésükkel hívják fel magukra a figyelmet, hanem korszerű, sűrített földgázzal működő motorjukkal is, amelyek csendesebb közlekedést tesznek lehetővé. A 10 új buszból egyelőre 5 közlekedik a városban, kényelmesebb utazást biztosítva az utasoknak kisebb káros anyagkibocsátás mellett. A jegyárak nem emelkednek, az utasok számára kizárólag az utazási élmény változik pozitív irányba. A teljes buszpark lecserélése egyelőre nem szerepel a tervek között. Az új járművek teszt jelleggel álltak forgalomba, a további döntéseket pedig az utasok tapasztalatai és visszajelzései alapján hozzák majd meg, mondta Erdődi Csongor okleveles közlekedésmérnök.
12: Ezek az autóbuszok a városi közlekedésben fognak részt venni, és amit kell tudni róluk, nem csak a színben különböznek, hanem a motor típusától is függő földgázzal meghajtott motorokról van szó, illetve ugye nem a rendszeres dízelautóbuszokról, hanem sűrített földgáz.
13: Hány ilyen busz van, és mikortól fognak közlekedni Szabadkán?
12: 10 ilyen autóbusz érkezett a járműparkba, most folyik az adminisztrációs műveletek ugye, végrehajtása, illetve hogy minden meglegyen a tekintetből is, és amikor ezzel végzünk, akkor legkésőbb augusztus vége felé, szeptember elején már a vonalon lesznek ezek az autóbuszok.
1: Mozgás, móka és közösség kicsiknek és nagyoknak. Ezzel a mottóval hirdették meg a Tóbai Sportnapot, amit negyedik alkalommal tartottak meg a Magyar Csernyei Petőfi Sándor általános iskola kihelyezett tagozatának udvarán. Az épületbe az óvodásokkal együtt mintegy 30 gyerek jár, a rendezvényen mégis kétszer annyian voltak. Eljött sok olyan diák is, aki már nem él a szülőfalujában. Kecskés István és Rózsa Krisztina riportja.
2: Kevés iskola udvara volt ilyen hangos a vakáció közepén, mint amilyen most a Tóbai volt. Voltak ügyesség és csapatjátékok, kötélhúzás, focimeccs a felnőttek és a nagyobb gyerekek között. Mindenki jól érezte magát a falu legnagyobb nyári bulián. Helfrich Tíme a foglalkozás szervező.
14: Számunkra elég nagy esemény itt a faluba. Minden évben sokkal több gyerek részt vesz, minél jobban hallják, hogy ez létezik itt, a környékiek is ide jönnek. Hét csoportos játékkal kedveskedtünk a gyerekeknek. Korosztály függő, azt nézzük, hogy mindenki tudjon ugyanúgy játszani.
2: Mintegy 20 tóbai gyökerekkel rendelkező, de más környezetben élő gyerek is eljött a nyáron a nagyszülőkhöz, és nem hagyták ki a sportnapot se. Szabados Csongor, Zenta.
15: Nagyon jók a sportnapok, ilyen nyáron az ilyen vízi játékok, meg a kötélhúzások.
2: A rendezvényre kijött a falu apraja nagyja, mert a templom búcsunk kívül nem sok közösségi találkozó van ebben a bánáti faluban. Csorba Piroska, Tóba.
16: 300 többen nem hiszem, hogy vagyunk. Nagyon kis falu. Nagyon kis falu. Amennyien voltunk, most már nagyon fiatalok elmennek, befejezik az iskolát, nem maradnak, külföldre mennek, nincs mond dolgozni. A mezőgazdaságban az is, hát az időjárás se felel meg. Ez van.
2: A rendezvény elsősorban a helybeli gyerekek számára nyújt szórakozási lehetőséget. Aranyos Tiffany, Tóba.
17: Minden évben részt veszek a sportnapon, mindig jó móka, lesz utána palacsinta is, szabadtéri mozi, most voltak jó játékok, ilyen labdázás, sportolás, minden kötélhúzás.
2: A sportnap elsősorban a falu összefogását jelképezi, a kezdeményezők a helybeli nőszervezetnek a tagjai és a szülők. Bába Natália, a tóbai nőszervezet elnöke.
18: Ez a rendezvény nem csak gyerekeknek, hanem itt, akik itt vannak a faluban is, kicsit szebbé tegyük ezt a mai napot, csináljunk egy ilyen szép péntek, szép hétvégét, mivel hogy ezt hétköznapra gondoltuk, de hát akkor már most lassan vonulnak vissza, akik elmennek, csak akkor gondolták, hogy akkor péntekön csináljuk.
2: Az est a Vadrobot című animációs film vetítésével, tombolával és közös vacsorával ért véget.
19: Sport.
1: 20 bajsai és 30 vendégjátékos, azaz két hazai és három külföldi klub tagjainak részvételével tartottak asztali tenisz edzőtábort a helyi általános iskola tornatermében. A programsorozat három részből állt, és egy versennyel zárult pénteken. Paracki László és Agárdi Gábor riportja.
20: A háromnapos sporteseményen az U11-es és az U13-as korosztály mérkőzött meg. A hetedikes Námesztovszki Sára 4,5 éve asztali teniszezik.
21: Igazából nagyon sok barátom van, nagyon jó a közösség, jók az edzések, kicsit mozgok, ez így mind tetszik. Versenyhelyzetek.
22: Mi a nehéz?
21: Hát igazából vannak, amikor nehezebbek az edzések is, meg a versenyek is, meg ezt, hogy mindet így kezelni kell, hogy nem tudom, verseny előtt, hogy ne legyünk idegesek.
20: Érics Fanni a Csóka Asztali Teniszklub versenyzője az U11-es korosztályban. Pozsár Fannival a tartomány és az országos csoportbajnokságon is felállt a dobogó legfelsőbb fokára.
23: Az országos bajnokságon párosban elsők lettünk, Pozsár Fannival, a top 12-n pedig harmadik lettem. Ugyanúgy volt csapatversenyünk, ugyanúgy ott is elsők lettünk.
20: A fiatal asztali teniszezők Vinkovciról, továbbá Debrecenből és Soltvadkertről érkeztek. Vajdaságból a házigazdák mellett Bácsújfalúról, Csókáról és Szabadkáról is érkeztek fiatal sportolók. Námesztovszki Zsolt edző elmondta, az asztali tenisz népszerűsége továbbra is töretlen.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon népszerű. Ami számomra nagyon kedves, Bajsa egy hagyományosan multietnikus közösség, tehát szerbek és magyarok is két nyelven tartjuk az edzést. Idén 15 játékost regisztráltunk, igazoltunk, de amellett van körülbelül még 20 olyan játékos, akik fiatalabbak és arra várnak, hogy ők is felkerüljenek, játszanak.
20: A bajsai edzőtábor a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság támogatásával valósult meg. Kormányos László, Tartományi Sport és Ifjúsági Segédtitkár.
4: Meghívtak vendégként, hogy látogassam meg ezt a, hát mondhatom, egy nemzetközi utánpótlás edzőtábort, amely versenye fejeződik a mai napon, és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek én is, és hoztam magammal két csókai lányt, kicsit ők már idősebbek, de szívesen besegítenek a fiataloknak az együttlét, a barátkozás, amikor már a hét végén járnak, és a versennyel fejeződik, mindenki valahogy a nagy melegeknek ellenére is azért, hogy a gyermekeket itt tartani, 20-21 gyermek, aki részt vett a régióból, különböző sikeres, régi mód sikeres klubjaiból, természetesen Horvátországon, Magyarországról, és úgy éreztem, hogy fontos, hogy én is meglátogassam a mai nap, és támogatásomat biztosítsam, nem csak a személyest, hanem a jövőben, hogy ennek az ilyen típusú edzőtáboroknak adjunk jövőt.
20: A támogatást megköszönve Námesztovszki Zsolt, a bajsai edzőtábor vezetője, szurkolói sállal ajándékozta meg Kormányos Lászlót.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
19: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, sok napsütésre számíthatunk, csak kevés felhő lehet az égen. 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
22: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
24: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
25: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
26: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
27: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
26: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
27: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
26: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
28: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
29: Várom a postást.
28: Jön a nyugdíj?
29: Azt várhatom.
28: A számlákat hozzák.
29: Na azt nem várnám.
28: Hát akkor?
29: Ma hozzák a hét napot.
30: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
31: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik. 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
1: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak egy szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart. Az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vitát is szerveznek majd, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatják. Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását, mint ahogy Ukrajna is Szerbiájét. Ez hangzott el azon tárgyalások után, amelyeket Alekszandr Vučić szerb és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök folytatott Belgrádban. A két államfő először négy szem közt egyeztetett, majd a szerb és az ukrán delegációk plenáris tárgyalása következett. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, valamint a gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködés állt. A találkozó után memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszer biztonság terén folytatott szerb-ukrán együttműködésről. Továbbra is rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélye Szerbiában, figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A magas hőmérséklet, a kiszáradt növényzet és az erős szél tovább fokozza a tűzveszélyt. Több mint 700 hektárnyi területet érint a tűz a Deliblati homokpusztán, ahol több száz ember küzd a lángokkal. A helyzetet az erős szél nehezíti, a sűrű fekete füst pedig nagy távolságra is eljuthat. A térség lakosságának jelentős részét evakuálták otthonából. A legnagyobb tűz Kevevára község területén ütött ki, ahol az oltás a földön és a levegőből egyaránt zajlik. Megfékezésén majdnem 300 ember dolgozik. 900 középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban, a magyarországi Sátor alja új helyen. A résztvevők többek között Magyarországról, a Kárpát-medence országaiból, továbbá Amerikából, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusból és Kolumbiából is érkeznek a táborba. A szervezők hangsúlyozták, hogy a tábor egy hétre a magyar középiskolások találkozó helyévé válik, célja pedig, hogy erősítse a nemzeti összetartozást, valamint, hogy lehetőséget teremtsen új barátságok és kapcsolatok kialakítására.
0: Időjárás.
3: Sok napsütésre számíthatunk a folytatásban is, csak kevés felhő lehet az égen. Holnap is hasonló idő lesz, 33 fokos csúcshőmérséklettel. Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
0: A legjobb retrózenék társaságában.
4: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
5: A főhős ellovagol a messzeségbe.
6: A repülő csészeaj leszáll.
5: Valaki fegyvert ránt.
6: Más pedig szerelmesen ölel.
5: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
6: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
3: Filmzenei műsorunkban az idén 71 éves John Travolta legendás filmjeinek dalait hallhatják. Természetesen előszedjük a pomádét, mert szombatesti lázban égünk. Lesz zene, tánc, ének, majd levezetésként beleolvasunk egy ponyvaregénybe is. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
0: Muzsikál a mozi.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban. 1978 óta újra és újra nézzük a Grease-t. Megunhatatlan, zenés forgatag ez a középiskolás történet, amelyben John Travolta Olivia Newton-John mellett kapott főszerepet. Danny Zuko és Sandy Olson szerelmes sztoria ez, sok-sok tánccal és zenével.

Nyaralás közben találkozott a tengerparton Danny és Sandy, akkor kezdődött a két fiatal szerelme. Ám a nyár gyorsan véget ért, és mindketten azt hitték, többé sosem látják egymást. A gimiben azonban újra összefutnak. Sok-sok cívódás jön, a végén édes béküléssel. Ez a Grease Love Story-ja röviden.

A Grease alapja a nagy sikerű Broadway produkció. Az 50-es években járunk, a musical pedig tiszteleg a rock and roll aranykor előtt.

0: ajánló következik.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: John Travolta karrierjének nagyon fontos állomása a szombatesti láz. A Grease-nél egy kicsivel korábban, 1977-ben került a mozikba. Tony Manero a helyi diszkó táncos sztárja. Mindenki rajong a 19 éves srácért, aki utánozhatatlan csípőmozgásával bűvöli a lányokat.

John Travolta jellegzetes pávás járása talán éppen a szombatesti lázból lett ismert. Világhírnévre tett szert ezzel és a tánc tudásával, miközben a Bee Gees ma már klasszikusnak nevezhető dalai szóltak.

A szombatesti láz a 70-es évek fiatalságát mutatja be, amikor a diszkó népszerűsége az egekben volt. Tony minden este a diszkóba menekül, a valóság elől, ahol elkápráztatja a közönséget tánctudásával.

A Szombatesti Lászt az Életbe maradni című zenés dráma követte 1983-ban. John Travolta újra Tony Manero szerepébe bújt. Célja most már túlmutat a diszkó sztárja címen. Táncos akar lenni a Broadway-n.

az életben maradni is lüktet a felejthetetlen Bee Gees daloktól és Frank Stallone slágerlistás felvételétől, a Far From Over erejétől.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: John Travolta a Nicsak kibeszél sztárjaként került újra fókuszba 1989-ben. Közti Ellie partnereként szerethető figurát játszik ebben a vígjátékban, amelyben azért a showt a kis Mikey lopja el.

1994 újabb fordulópontot jelentett John Travolta karrierjében. Quentin Tarantino felkérte őt egy gangster szerepére, a másik bérgyilkost Samuel L. Jackson alakította. A két idősödő, szabadszájú tökös, közben pedig szimpatikus gangster, tehát ők ketten, Vincent és Jules. Feladatuk visszaszerezni főnöküknek egy aktatáskát. Ehhez persze ölniük kell. Tarantino filmjeiben igen fontosak a párbeszédek, amelyek sokszor egész másról szólnak, mint ami a lényeg az adott pillanatban. A következő filmrészletben a burgerekről beszélgetnek, miközben bármikor eldördülhet egy pisztoly.

A ponyvaregény arany pálmadíjas alkotás. Csupán egy Oscart nyert, a legjobb eredeti forgatókönyvdíját. Mégis meghatározó film, Párbeszédeit sokan kívülről idézik. A zenéje pedig magáért beszél. A Pulp Fiction dalaival búcsúzom. Ez volt a Muzsikálamozi Orosz Ildikóval.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak egy szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart. Az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vitát is szerveznek majd, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatják. Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását, mint ahogy Ukrajna is Szerbiájét. Ez hangzott el azon tárgyalások után, amelyeket Alekszandr Vučić szerb és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök folytatott Belgrádban. A két államfő először 4 szem közt egyeztetett, majd a szerb és az ukrán delegációk plenáris tárgyalása következett. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, valamint a gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködés állt. A találkozó után memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság terén folytatott szerb-ukrán együttműködésről. Továbbra is rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélye Szerbiában, figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A magas hőmérséklet, a kiszáradt növényzet és az erős szél tovább fokozza a tűzveszélyt. Több mint 700 hektárnyi területet érint a tűz a Deliblati homokpusztán, ahol több száz ember küzd a lángokkal. A helyzetet az erős szél nehezíti, a sűrű fekete füst pedig nagy távolságra is eljuthat. A térség lakosságának jelentős részét evakuálták otthonából. A legnagyobb tűz Kevevára község területén ütött ki, ahol az oltás a földön és a levegőből egyaránt zajlik. Megfékezésén majdnem 300 ember dolgozik. 900 középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban a magyarországi Sátor alja új helyen. A résztvevők többek között Magyarországról, a Kárpát-medence országaiból, továbbá Amerikából, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusból és Kolumbiából is érkeznek a táborba. A szervezők hangsúlyozták, hogy a tábor egy hétre a magyar középiskolások találkozó helyévé válik, célja pedig, hogy erősítse a nemzeti összetartozást, valamint, hogy lehetőséget teremtsen új barátságok és kapcsolatok kialakítására.
0: Időjárás.
4: Sok napsütésre számíthatunk a folytatásban is, csak kevés felhő lehet az égen. Holnap is hasonló idő lesz, 33 fokos csúcshőmérséklettel.
5: Ami rólunk szól, amiről Vajdaság beszél.
3: Információk, amikre támaszkodhat.
5: A 107,1-en.
6: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia. Készül a színpad, jönnek.

0: és olyan jó, hogy fel nem fogható. Slágerkult.
1: Szép napot kívánok mindenkinek ezen a szép verőfényes nyári napon. Elérkezett egy újabb slágergyár elkövetésének az ideje, lehetősége itt a 107,1-en, a 107,9 MHz-en követhető ez a mai műsor. Ezt mi gyakorolhattam volna, nem baj, majd legközelebb bepótolom. És ezen kívül az egész világon is lehet hallgatni, követni ezt a műsort, mert ahol van, létezik internet kapcsolódás lehetőség, azok hallgathatják, követhetik. Függetlenül, hogy ott most a nem szombat délután van, hanem esetleg vasárnap reggel vagy péntek este, mindegy. A slágergyár a lényeg, és bízom benne, hogy mire vége lesz a műsornak, úgy fogjátok érezni, nem először remélem, hogy ha szombaton nem lenne slágergyár, akkor az a szombat nem is volna olyan igazi szombat, sőt, azt se bánnám, hogyha írnátok petíciót Vatikánnak, hogy jó volna, hogyha egy héten több szombat is volna, akkor több slágergyárra esne lehetőség. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, keverőpult mögül, mosolyogva üdvözöl benneteket, Váradi Valentinról van szó, és én elkezdem egy zene számmal, mert tulajdonképpen a mai napról emlékezzek meg, majd utána megemlékezek természetesen a csütörtöki rádiódiszkóról is, hiszen a mai magyar szó is megemlékezzik róla, valahol a 12. oldalon van egy ízelítő, hogy mit mulasztottak el azok, akik nem jöttek el a csütörtök esti élő rádiódiszkó adására. Nagyon sokan voltak, és Szabadka az relatív kisváros, voltak a környező városokból, falukból, külföldi vendégek is voltak. Kerestetek valakit, aki ott volt, és mindjárt meg fogjátok tudni, hogy mit veszítettetek azzal, hogy nem éltetek a lehetőséggel, hogy ott legyetek személyesen is. Na mindegy, következik az a felvétel, amilyen kezd csináló, jobb legyen a kedvetek, hiszen egy meleg nyári napról szól a dal. Hey, hey, Sunny Day, hölgyeim és uraim, elindult a mai slágergyár.

És akkor még egy pár szó erejéig a csütörtök esti élő rádiódiszkó adásról. Elindult azzal a felvétellel, ami állítólag több mint 50 éve, mert nem mindjárt az első nap készült el az a bevezetős pénz, de körülbelül fél évszázada indul a rádiódiszkó, majd utána egy újabb változat, ami beleszólt a mesterséges intelligencia, az már enyhén táncolható volt. Voltak, akik meg is próbálták az első tánclépéseket, és akkor következett az első felvétel, az első zeneszám, arra igyekeztem bebújni a bőrötök alá, elrabolni a szíveteket, nem volt túl nehéz dolgom, hiszen olyan dalt szerettem volna engedni, és remélem, bízom benne, legalábbis úgy láttam, hogy sikerült is, amitől az ott lévő magyar szívek megdobbantak, kicsit nagyobbak, mint a szokásos. Miről is van szó? Hölgyeim és uraim, ezzel indult a rádiódiszkó a magyar tánccal.

Most így indult a csütörtök, és a többi az már emlék, és bízom benne, hogy akik ott voltak, azok számára szép emlék, és egyben történelem, és most áttérünk arra, ami miatt a slágergyár kitalálták, amiért működik. Nelly nevű hallgatónk is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. Bármit csinál, ilyenkor félfülel követi a műsor, ki nem hagyná, és zenekérése, amivel szeretné felvidítani a slágergyár mai hallgatóit, így hangzik, repüljünk át az életen.

Jennifer Rush felvétele következik. Témája mi más volna természetesen, mint a szerelem, hiszen a statisztika szerint is a zeneszámok túlnyomó többsége százalékban kifejezve is a szerelemről szól. Ez sem kivétel, de Power of Love, a szerelem ereje.

És azt hiszem, hogy nagyon találó felvétel következik, mert a dal címe Találkozás, és ez nem csak a slágergyel hallgatóinak szól, hanem a csütörtök esti látogatóknak is, hiszen egy nem mindennapi műsornak lehettetek részei, ahol nem csak rádió hallgatók, hanem látogatók is voltak, és ezért voltam kicsikét keményebb a zenei kérésekkel szemben, hogy csak olyan zeneszámunkat, mint kéréseket teljesítettem, amelyek beleillenek abba a ritmusba, hogy kedvében járok a hallgatóknak is, meg az előttem levő táncosoknak. Hát tulajdonképpen ott a tánctéren alig maradt szabad hely. Na, és akkor azért jön ez a felvétel, bízom benne, tetszeni fog nektek. Találkozás.

0: Slavica Zálandó hallgatók közé tartozik, üdvözlet mindenkinek, egy Domenico Modugno felvételt szeretne meghallgatni, és kedves Slavica, szokásodhoz híve, nem mindig, de nagyon gyakran rám bízod a választás, ezek szerint bízol az ízlésemben, igyekszem majd akkor a helyzet magaslatán állni. Domenico Modugno, Slavica kérésére, és ezt választottam.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: felice di stare qua giù con te.
1: Apró hirdetések.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon lehet. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 0625 a hívható két elérhetőség. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
4: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
2: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
4: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
4: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
5: Reklám következik.
6: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
10: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
4: Reklámot hallottak.
5: Ajánló következik.
11: Virág, hagyatlódát küldöm. Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
12: Így gratulálok!
11: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en.
13: Ajánlót hallottak!

Egy pörgős felvétel következik László hallgató kérésére. Üdvözletem mindenkinek, és Roy Orbison felvételéről van szó, melynek a címe Pretty Woman.

A következő zeneszám is a csütörtök esti élő rádiódiszkó hangulatát próbálja icipicit visszaidézni, hiszen elhangzott ott az a felvétel, ami most következik New York City Veronica Unlimited előadásában. A néhai amforában meglehetősen népszerű volt, igaz, hogy kicsit gyönge minőségbe tudtam akkor adni, mert csak egy gyönge videóban szereztem be, de nekem megvolt, a másoknak még akkor nem. És a hangulatot most csütörtök este a dobólányok emelték, hárman voltak, és öröm volt nézni őket, hogy milyen jól érzik magukat.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Ezen a délutánon.
3: A Manó a mikrofonnál. Most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
4: A következő zene számolt Ibolya kérésére üdvözöl mindenkit, aki ezen a szombat délután velünk van. Nelson Net felvételét szeretné meghallgatni, melynek a címe Tudó Passára, valami olyasmit jelent magyarul, hogy egyszer minden elmúlik.

A puszta mérgesi csipet csapat is ott volt a csütörtök esti rádiódiszkodáson. Azt írjátok, hogy a csütörtöki rádiódiszkó fergeszegesen éreztétek magatokat, jó volt a hangulat, köszönet a Szabadkai Magyar Rádiónak. Hát tulajdonképpen azért vagyunk, hogy a hallgatóknak és nagy ritkán a látogatóknak a kedvében járjunk, ezért kapjuk a fizetésünket. Egy olyan zeneszámot szeretitek meghallgatni, kedves Manyi, Sziszi és Orsi, ami felidézheti bennetek a csütörtök esti hangulatot. Hát erre csak egy módszert tudok ajánlani, hunjátok be a szemeteket, és idézzétek fel, hogyan éreztétek magatokat csütörtök este, és a dal címe is ez, hunyd be a szemed, de az úgynevezett Dream Version, álomváltozat.

A következő zeneszámot Kornélia hallgatón kérésére fogom lepörgetni. A KSMS oldalunkra jelentkezett. Most látom, kedves Kornélia, egy jóval a műsor kezdete előtt már útnak indította a SMS kérése. A következő zeneszámot Kornélia hallgatón kérésére fogom lepörgetni. A KSMS oldalunkra jelentkezett. Most látom, kedves Kornélia, egy jóval a műsor kezdete előtt már útnak indította a SMS kérésedet. Üdvözletet küldesz mindenkinek, és az

A következő zeneszámmal egy Szilvia nevű hallgatónk kedvében igyekszem járni, az áll az üzenetében, hogy úgy hallotta valamelyik műsoromban, hogy az Én leszek című felvételnek, zeneszámnak tulajdonképpen van egy korábbi változata, és nem eredeti magyar szám, kedve Szilvia, ez így igaz, de magyarul is lehet dúdolni azt a dalt, mert ennek a címe Let Me Stay, hadd maradjak, mert ez volt az a dal, ami megihlette Cserháti Zsuzsát, hogy kiadja azt, hogy én leszek. Dúdold magyarul, ha magyarul tudod a szöveget.

0: reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
4: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter miniszterelnök Facebook posztjában azt írja, dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását, mint ahogy Ukrajna is Szerbiájét, ez hangzott el azon tárgyalások után, amelyeket Alekszandr Vučić szerb és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök folytatott Belgrádban. A két államfő először 4 szem közt egyeztetett, majd a szerb és az ukrán delegációk plenáris tárgyalása következett. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, valamint a gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködés állt. A találkozó után memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság terén folytatott szerb-ukrán együttműködésről. Hétfőn kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. A munkacsoportban a szerb kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók képviselői vesznek részt. Dragan Todorovic, a Szerbiai Független Szakszervezetek Szövetsége tárgyalócsoportjának tagja elmondta, 2 számjegyű minimálbér emeléshez ragaszkodnak, de a pontos követelésüket egyelőre nem határozták meg, mert előbb megvárják a kormány erre vonatkozó tervét. Todorovic szerint 2 számjegyű emelésre már csak azért is szükség van, hogy teljesülhessen az a korábbi célkitűzés, amely 1400 eurós átlagfizetésről és 640 eurós minimálbérről szól 2027-re vonatkozóan. 10 millió dinár támogatásban részesült Szabadka, Topolya és Magyar Kanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság közzétette az Európai Unió által finanszírozott projektek önrészének társfinanszírozására kiírt pályázat eredményeit. Szabadkán a Városháza tetőszerkezetének felújítása kerül előtérbe. Topolyán a stadion és az uszoda melletti városi park revitalizációját segíti a támogatás. Magyarkanizsán pedig a határmenti katasztrófa védelmi együttműködést fejlesztik tűzoltóautók és tűzoltófelszerelések beszerzésére, valamint a horgosi tűzoltó otthon felújítására is lehetőség nyílik. Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Feremond Árpád, a tanácselnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart. Az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot az MNT honlapján olvashatják. Fokhagyma fesztivált és falunapot tartanak ma Ludason. A vásártéren egész nap színes programokkal, gasztronómiai különlegességekkel és jó hangulattal várják a látogatókat. A híres ludasi fokhagymát ráadásul közvetlenül a helyi termelőktől lehet beszerezni. A rendezvényt hivatalosan 18 órakor nyitják meg, majd 19 órától kezdődnek a fokhagymás ügyességi játékok és a kulturális műsor. Az estét hajnalig tartó mulatság zárja, a talpalávalóról pedig a kikindai vidám fiúk zenekar gondoskodik.
4: Időjárás.
6: Szabadkán jelenleg 31 fok van, sok napsütésre számíthatunk, csak kevés felhő lehet az égen holnap is, 33 fok körül várható majd a csúcshőmérséklet.
3: Aktuális.
4: Aktuális. Érdekes. Érdekes.
3: Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
4: A Régió Rádió hullámain is.
0: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia.
7: Mai műsorodnak második órában léptünk. Petar Antal általában Szabadkáról szokott jelentkezni, de most azt írja a kedves Antal, hogy Zombor környékéből valahol Nemes Militicsről jelentkezel, a szülőfaludból. Üdvözlet a Slágergyár hallgatóinak, szép szombat délutánt kívántva a stúdióban dolgozóknak, a Manu Fan Klubnak is, mert ilyen is létezik a világon, a hódolók csoportja, és ott voltál a palicsi élőműsoron is, és ott is jól érezted magadat. Kívánságod is, nem is egy, itt van például köztük, az It's 5 o'clock, 5 óra van, ez Demis Roussos dalánként tüntetett fel. Hát az igazság, ennek egy kis története van ennek a zeneszámnak. Először úgy jelent meg, mint az Aphrodite's Child nevű együttes adt elő. Igen, Demis Roussos volt a front ember benne, úgyhogy tény is valahogy ő énekelte akkor is, de egy együttes tagjaként.

Rozália Kanizsárról jelentkezett SMS oldalunkra. 15 óra már elmúlt, de még mindig azokból az SMS-ekből, zenei kérésekből válogatok, amelyek a műsor indulásos tartja előtt futottak be. Rozália kérése így hangzik: hova rohan ez az élet, de mivel korábban futott be, benne vagy a slágergyárban, szereti meghallgatni, ezért hangzik el a slágergyárban.

O osurstu számon kérném, a sok ígért boldog órát, hogyha tudnám, elfeledném az egyetlen fáját.

A zené kérése virág aláírással futott be, és így hangzik: szép napot kívánok a Slágergyár hallgatóinak egy bíbor orgonával.

Egy ismert téma következik, ki ne ismerni azt a dalat, hogy hogyan tudnék élni nélküle, de egy icipicikét más változatban következik Ibolya kérésére, Ember Márk az előadója.

A következő zeneszámot egy szabadki hallgató kérésére, Korny aláírásra futott be Szabadkáról. A zenekérés így hangzik: Aucsilla és Szolnoki Péter közös előadásában szeretnéd meghallgatni a Féltelek című dalt.

Matilka Szabadkára jelentkezett. Palicsi diszkóásta nem tudott ott lenni, mert nem érezte jól magát, de a fia Robi ott volt, és kedves Matilka, köszönjük szépen, köszönöm szépen az ajándékot a fiúk nevében is. Különben is teljesítem a zeneszámot, amit kérsz tőlem. Ez a Surta dala.

0: Írma SMS-ben jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak. Azt írott, kedves Írma, szuper volt a csütörtöki bulik, jól éreztétek magatokat. Hát ez is volt a célom, hogy legyenek olyan hallgatók, látogatók, akik így fognak utána érezni. Kellemes délután kívánsz a mai műsoron keresztül barátnőidnek, Marikának, Katicának és Ellának. Egy olyan felvételt szeretném meghallgatni, amit a Padödő együttes ad elő. A dal címe Gyere velünk, csak úgy mellesleg megsugva, hogy mások ne hallják. 1989-ben, mikor Beregszászon vendégszerepeltem, ugyanaz a színpadon léptem fel ezzel a Padödővel.
1: Meg se halt, ha bántanak,

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

József Horgosi jelentkezett, üdvözlet a stábnak és a hallgatóknak. Egy Neoton felvételt szeretne meghallgatni, melynek a címe Vannak kivételek. Nos, kedves József, imádom ezt a zeneszámot, tudod miért? Azért, mert jó, hogy az életben ilyen kivételek léteznek.

Ábrahám László a szlovákiai Nagy Szalancra jelentkezett. Üdvözlet mindenkinek, a zenekérés így hangzik, valamit a Metro együttestől, hát rábögtem egyen, nem véletlenül pont arra bögtem rá, amire rábögtem. Én ezt választanám. Fehér sziklák.

Babi is jelentkezett, kellemes slágergyározást kíván mindenkinek, aki velünk van. Azt írott, kedves Babi, ott voltál Palicson, nagyon jól érezted magadat, kárra nincsen gyakrabban, és amit kész, az itt van véletlenül kéznél, a Vénusz együttes felvétele Babi kérésére, a régi nyár.

És akkor lássuk, mi lesz hallható még a híradóig. Először is egy Aranka nevű hallgatón kedvében fogok járni, aki a csütörtöki rádiódiszkó adását rádión keresztül követte, és nagyon jól érezte magát. Zenei kérése is valami a rádiódiszkóból kimaradt. Igen, ott nem voltak lassú felvételek sem. A véletlen sétát szeretném meghallgatni. Majd utána Viola kedvéért következik az a felvétel, amit Alex Tamás és Janza Kata közösen fognak előadni. Ez a Késő már című felvétel. Utána viszont Alex Fox pötyögteti a gitárját, amíg félben nem szakítom, hiszen jönnek a reklámok, és a híradó után ismét én, és remélem, bízom benne, hogy ott maradtok a rádió készülék mellett. Este 8-ig együtt lehetünk.

Sokszor összejöttünk, sétálni ott este, szép lassan a beszéd változott szerelemre. Mikor kezet kértem, hogy maradjál velem, és te igent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt az nap este, sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 16 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
8: Híradó.
9: Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. Belgrádba látogatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Hétfőn kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. Utána nézzünk, milyen az energiahelyzet az országban, és megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter miniszterelnök Facebook posztjában azt írja, dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelöltel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. Szerbiába jött Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A két ország kapcsolatainak erősítéséről, gazdasági együttműködésről és Ukrajna támogatásáról is tárgyalt Belgrádban Alekszandr Vucic szerb elnökkel. A találkozót követően a felek több területen is együttműködést helyeztek kilátásba a két ország között. Rózsa Krisztina összeállítása.
10: Katonai tiszteletadással fogadta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt Alekszandr Vucic szerb államfő. A Szerbia palota előtt a két elnök meghallgatta a szerb és az ukrán himnuszt, majd a tárgyalások helyszínére vonult. A megbeszélések először négy szemköz zajlottak, majd a két ország delegációinak részvételével folytatódtak. Vucic szerint ukrán vállalatok szerbiai beruházásai és közlekedési hálózat fejlesztése terén is lehetőség nyílik szorosabb együttműködésre. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megköszönte Szerbiának az Ukrajna iránt tanúsított tiszteletet, valamint az ukrán nép és az ország területi integritása iránti támogatást. Ez számunkra rendkívüli jelentőségű és fontosságú, és köszönöm, elnök úr. Tegnap este is ma a kétoldalú együttműködésről, valamint olyan lehetőségekről tárgyaltunk, amelyek erősíthetik infrastruktúránkat, kikötőinket, vasútállomásainkat és vasúti hálózatunkat, ezáltal pedig gazdaságunkat és biztonságunkat is. Konkrét fejlesztési és infrastruktúrális projektek is vannak, például az ukrajnai újjáépítési projektek, amelyeket közösen valósíthatunk meg. Ez jelentős hozzájárulás lenne a meglévő munkahelyek megőrzéséhez, valamint új, tisztességes munkahelyek létrehozásához, mind Ukrajnában, mind Szerbiában. Alekszandr Vučić kijelentette, hogy Szerbia támogatja az ENSZ alapokmányát és Ukrajna területi integritását. Hozzátette, hogy Szerbia hálás Ukrajnának, amiért Kijev szintén támogatja Szerbia területi integritását. Vučić humanitárius segítséget is ígért Ukrajnának. Szerbia már gyógyszerekkel támogatja az országot, és az energetikai szektor számára szükséges berendezésekkel, különösen a téli időszakra készülve szintén segítséget kíván nyújtani. Ami véleményem szerint a legfontosabb, hogy Szerbia, és ezt elnökként én is hangsúlyoztam, hogy Szerbia támogatja az ENSZ alapokmányát és az ENSZ határozatait. Ez minden ENSZ tagállam területi integritásának tiszteletét jelenti, így Ukrajna területi integritásának támogatását is.
0: Ukrajna.
10: A találkozó részeként memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság területén folytatott együttműködésről Szerbia mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi minisztériuma, valamint az ukrán állami élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szolgálat között.
9: Hétfőn kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. A munkacsoportban a szerb kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók képviselői vesznek részt. Dragan Todorovic, a Szerbiai Független Szakszervezetek Szövetsége tárgyaló csoportjának tagja elmondta, kétszámjegyű minimálbér emeléshez ragaszkodnak, de a pontos követelésüket egyelőre nem határozták meg, mert előbb megvárják a kormány erre vonatkozó tervét. Todorovic szerint kétszámjegyű emelésre már csak azért is szükség van, hogy teljesülhessen az a korábbi célkitűzés, amely 1400 eurós átlagfizetésről és 640 eurós minimálbérről szól 2027-re vonatkozóan. Napok óta súlyos helyzetben van Szerbia és a térség energetikai rendszere az aszály, a rendkívül alacsony dunai vízállás és a tartós hőség miatt. A szerbiai Gyerdáp vízerőmű jelenleg kapacitásának mintegy 20%-án működik, miközben a nyári villamos energiafogyasztás elérte a téli szintet. Rózsa Krisztina összeállítása.
10: A Duna rendkívül alacsony vízállása elsősorban a vízerőművek működését nehezíti. Szerbiában a Gyerdáp vízerőmű jelenleg a kapacitásának mindössze mintegy 20%-án működik. A Drinán található vízerőművek ugyanakkor továbbra is termelnek, így részben ellensúlyozzák a kiesést. Gligor Gellért, környezetvédelmi szakmérnök.
6: Alapvetően ugye ez a márciusi-áprilisi vízhozam plusz, ami érkezik onnan, az valójában nem tart ki erre az aszályos júniustól egész szeptember-októberi időszakig. Valamikor ez a vízhozam, ami a lefolyásból, illetve az olvadásból keletkezett, teljes mértékben tudta tartani azt a szintet, ahol maga a víziközmű működés tudott zavartalanul működni, az energiatermelés szintén tudott működni. Sajnos ma olyan kritikus szintre estünk, egyrészt emiatt is, hogy teljes mértékben még az energia problémákat is előhozza ez az alacsony vízszint.
10: A csökkenő vízenergia miatt az ország nagyobb mértékben támaszkodik a barna szénnel működő hőerőművekre. Ez azonban hosszú távon szintén problémát jelent, mivel a Kolubara és a Kosztolac medencék széntartalékai a jelenlegi becslések szerint még körülbelül 20-30 évre elegendők. Emellett Szerbiának a széndioxid kibocsátás csökkentésére vonatkozó nemzetközi vállalásait is teljesítenie kell. A rendkívüli hőség közben újabb rekordterhelést okoz az elektromos hálózaton. A légkondicionálók tömeges használata miatt a fogyasztás már a téli szintet is eléri. Predrag Skobály, a Vinča Nukleáris Kutatóintézet technológiai fejlesztését felelős igazgató helyettese. Nézzük meg a légkondicionáló berendezések számát Franciaországban és Németországban. Általánosságban ezzel a problémával is foglalkoznunk kell. Ez az épületek energiahatékonysága. Szerbia ebből a szempontból sajnos nagyon pazarló, ami az energiahatékonyságot illeti. Az Európai Unióhoz képest kétszer-háromszor több energiát fogyasztunk az épületek energiahatékonyságát tekintve. Hosszabb távon Szerbia több lábon álló energiarendszert építene ki. A tervek között szerepel az első szerbiai atomerőmű megépítése, valamint a nap- és szélenergia további fejlesztése. Szerbia első atomerőművéből a legoptimistább forgatókönyv szerint 2040 körül érkezhetnek az első kilovattórák. Addig a széntüzelésű erőművek továbbra is fontos szerepet töltenek be az ellátás biztonságában. A jelenlegi helyzetben Szerbiában nincs szükség áramkorlátozásokra, az ellátás stabil.
9: Továbbra is több helyszínen küzdenek a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A legnagyobb erőket a Deliblati homokpusztán vetették be, ahol a lángokat a földről és a levegőből is oltják. A belügyminisztérium közlése szerint egy nap alatt 4 helikopter 26 bevetést hajtott végre a Deliblati homokpuszta felett, és összesen 270 tonna vizet dobott a lángokra. A Krájevú környéki Zsaracska hegységben a tüzet lokalizálták, Ústje felett pedig ellenőrzés alatt tartják. A Stolovi hegységben továbbra is oltják a tüzet, amely főként füves területeket és alacsony növényzetet érint. A nehezen megközelíthető terep miatt itt helikopteres beavatkozásra is szükség lehet. Szerbiában jelenleg 6 szabadtéri tűzzel küzdenek, 484 ember részvételével. A magas hőmérséklet és a szél rövid idő alatt is megváltoztathatja a körülményeket, ezért a tűzfészkeket folyamatosan figyelemmel kísérik. Milos Milenkovics, a tűzoltó mentő egységek igazgatóságának parancsnok helyettese.
0: Hangsúlyoznom kell, hogy rengeteg minden függ az időjárási viszonyoktól, különösen a hőmérséklettől és a széltől, így a reggel rendelkezésre álló információk később változhatnak. Ugyanakkor ismételten kiemelem, hogy minden figyelmet, erőforrást és kapacitást a Deliblati homokpusztára, a Krájevó környéki területre, illetve a már lokalizált Maglic és a Stolovi térségére irányítunk.
9: Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, a tanács elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvitája a szeptember 7-éig tart. Az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot az MNT honlapján olvashatják. 10 millió dinár támogatásban részesült Szabadka, Topolya és Magyar Kanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a tartományi regionális fejlesztési régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság közzétette az Európai Unió által finanszírozott projektek önrészének társfinanszírozására kiírt pályázat eredményeit. Szabadkán a Városháza tető szerkezetének felújítása kerül előtérbe. Topolyán a stadion és az uszoda melletti városi park revitalizációját segíti a támogatás. Magyar Kanizsán pedig a határmenti katasztrófa védelmi együttműködést fejlesztik, tűzoltó autók és tűzoltó felszerelések beszerzésére, valamint a horgosi tűzoltó otthon felújítására is lehetőség nyílik. A pontos idő 4 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Gála műsorral fejeződött be a Szép Szó tábor Kishegyesen. Voltunk a kisbajmoki Úcska piacon is, ahol a hőség ellenére is érkeznek magyarországi vásárlók, és Oromon is jártunk a Malom Fesztiválon. Jönnek a részletek. Gála műsorral zárult az idei Szép Szó tábor a kishegyesi Kátai tanyán. A rendezvényen 63 fiatal vett részt, akik beszéd és előadás technikát, valamint versmondást tanultak. Paracki László és Balogh Sára riportja.
8: A fiatal versmondók szebbnél szebb költeményekkel fogadták a vendégeket a gála műsor előtti percekben is. Rózsa Titanella először volt a táborban. Úgy gondolja, mindenképp szeretne jönni jövőre is.
11: A programok azok jók voltak, a színjátszás nagyon jó, meg a versmondás is, nagyon jó mentort kaptam.
8: Az idei Szép Szó tábor programjában voltak csoportos foglalkozások, egyéni és közös verselés is. Faragó Petra negyedik alkalommal vett részt a táborban.
12: Mi ez, ami miatt visszajössz? Tehát mi az, ami téged idehoz Kishegyesre?
11: Hát a színészet miatt, meg verset tanulni, és utána nem kell stresszelni, hogy egy másik szavaló versenyre szerezni egy verset. Meg a társaság miatt barátkozni. Nagyon könnyű így szerezni barátokat, meg barátnőket.
8: A hagyományos vers és prózamondó találkozót a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete szervezte. Hajvert Ákos, a táborvezetője arról számolt be, hogy idén is hatalmas volt az érdeklődés. Vajdaság minden részéről, Magyarországról, sőt Angliából is érkeztek fiatalok.
12: 63 résztvevője volt, fiatal résztvevője volt idén a Szépszótábornak, valamint 17 szakember foglalkozott ezekkel a gyerekekkel, és ugyanakkor itt volt a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének elnökségi gárdája, akik arra figyeltek, hogy minden rendben menjen.
8: A táborban egy hétig korosztályos csoportokban folyt a munka, rangos szakemberek vezetésével. Csoportfoglalkozások, beszédtechnikai foglalkozások és egyéni felkészítés is volt, tudtuk meg Szatmári Melittától, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének elnökétől.
13: Idén a célunk az volt, hogy a gyermekekkel a versmondáson kívül egy picit a színpadi jelenléttel is dolgozzunk, megtanítjuk őket, tehát a cél volt az is, hogy megtanítsuk őket csoportban dolgozni, egymásra figyelni.
8: A 38. Szépszó vers és prózamondó tábor a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű gyermek- és ifjúsági rendezvénye. Hugyik Richárd, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke.
14: A tanárok, a beszédtanárok, a segítők, az itt jelenlévő szervezők rendkívül kiemelkedő munkát végeznek, áldozatos munkát, és a legfontosabb az, hogy a gyerekek olyan tudásra tesznek szert, olyan gyakorlatra és olyan élményekre, amelyben közösséget tudnak alkotni, a magyar költészetnek a hagyományát el tudják sajátítani, meg tudnak szólalni nagy tömegerőt, és a színpadi mozgás technikáit is elsajátítják, az önbizalmuk erősítik, a lelküket fejlesztik, és ez a vajdasági magyar szellemiségnek is nagyon fontos helyszíne.
8: A gála műsorban a gyerekek bemutatták a műhely munkákon tanultakat, és a házi versmondó bajnokság győzteseit is meghallgathatta a közönség.
9: Rock, techno és népzene sokszínű zenével folytatódott a Malom Fesztivál második napja Oromon. Az összművészeti fesztivál ezúttal is számos izgalmas programmal várta a családokat, a fiatalokat és a zene szerelmeseit. Az este folyamán a hagyományőrző népzene és a kortárs zene irányzatok is helyet kaptak. A Fokos Zenekar Táncháza a népi kultúra kedvelőit szólította meg, míg a szegedi Fetish Section rockzenekar energikus koncerttel pesdítette fel a fesztivál hangulatát. Halász Zoltán beszámolója.
15: A fesztivál kötetlen és szabad hangulata mindig is vonzó volt a fiatalok számára. Bata Zsombor idén egyetemista barátaival érkezett.
16: Kolis haverok vannak itt az egyetemről, főleg most már. Középiskolából néha-néha visszaköszön egy-egy arc, és hát én nagyon szeretem a Malom Fesztivált. Jó a hangulat, kötetlen, meg piszkos nagyon, és az tök jó.
15: Olcsó sör?
16: Pont jó ár volt a sör.
15: A különböző műfajok találkozása ismét megmutatta, hogy a Malom Fesztivál a sokszínűség és a közös élmények jegyében kínál programokat minden korosztály számára. Dérbakos Rebeka.
17: Én úgy látom, hogy évről évre egyre több program van a családosoknak, nem csak kimondottan a gyerekeknek, de akár a szülőknek is. Mondjuk ilyen kicsiknek még kevesebb program, inkább az ilyen óvodás vagy kisiskoláskorú gyerekek, azok sok mindent tudnak itt találni érdekeset. Amiért pedig én szeretem, az, hogy tényleg ilyen nagyon laza, kötetlen a hangulat. Mindig találok olyan ismerőst, akivel már régen futottam össze, és sokszínű, változatos, úgyhogy emiatt jövünk vissza mindig.
15: A napközbeni kísérő programok kellemes kikapcsolódást és szórakozást biztosítanak egyaránt a kicsik és nagyok számára. Éjszaka pedig a hangulatos zenei kínálat sokakat csábít a helyszínre. Povenszky Dominik.
18: 18-ban voltam itt legutoljára, mindig el szerettem volna jönni, de nem úgy hozta az élet, hogy eljöttem. És akkor most gondoltuk, hogy ezt most teljes mértékben, ez egy legjobb barátom, illetve munkatársammal érkeztem ide. Nagyon jó érezzük magunkat, őszintén szóval itt most estére azért összejöttek az emberek jócskán, de napközben kicsit azért nyugodtabb volt a hangulat.
15: A sokak által kedvelt rockzene minden évben visszatérő eleme a fesztiválnak. Idén például a szegedi Fetish Section együttese színesítette a repertoárt. Az együttes énekese dudva öniróniával fűszerezve beszélt munkásságokról.
19: Szerettünk volna új hullámos zenét, kicsit ilyen darkwave-es dolgot csinálni, ez volt így a koncepció 10 éve, de valahogy akármi történik, mindig csörömpörés lesz belőle, valahogy én szeretnék popdalokat talán, ez lenne a legjobb, de nem tudok énekelni, ez mindig punk lesz belőle. Szóval a zenekar 10 éves idén, tehát már egy aránylag régóta futó formáció.
15: A fesztiválon külön színpadon kapott még helyet a techno, valamint az Etnokem sarokban népzene is színesítette az éjszakát.
9: Szombaton is benépesült a szabadkai Úcska piac. A standok között ilyenkor is nagy a jövésmenés, az árusok pedig, ahogyan már sok-sok éve, a határ túloldaláról érkező vásárlókra is számítanak. A kínálat változatos, a kedvező árak pedig továbbra is sokakat csábítanak a piacra, a meleg ellenére is. Vajtai Viktória riportja.
0: Ruhák, cipők, háztartási eszközök és számtalan apróság sorakozik a szabadkai Úcska piac standjain. A piacra már a kora reggeli órákban sokan látogatnak ki, főként a hétvége miatt. Ilyenkor él igazán az Úcska piac. A környező településekről érkezők mellett Magyarországról is rendszeresen jönnek látogatók. Varga Hajnalka, Fejér megye.
20: Először vagyunk itt, interneten olvastuk, meg ismerősöktől hallottunk. Egyelőre csak ruhákat vásároltunk családtagoknak, meg magunknak.
0: Kis Dorina, Bükkszentmárton.
21: Harmadjára jövünk kivásárolni, az árakkal nagyon meg vagyunk elégedve. Egyébként ruhákat szoktunk vásárolni, most a óvodakezdésre vásárolunk a kisfiamnak, a kislányomnak, cipőt, együtteseket. Nagyon jó minőségben vannak, nagyon jó minőségűek, úgyhogy meg vagyunk elégedve nagyon.
0: A magyarországi látogatók számára nem csak az árak lehetnek vonzóak. Sokan már visszatérő vásárlók is pontosan tudják, melyik soron, melyik árusnál érdemes keresgélni. Szalma Csaba, Kiskunhalas.
22: Igazából minden hónapban legalább egyszer kijövünk. Hogyha ruhát szoktunk vásárolni, esetleg fűszert, papírtörlőt, ilyesmit, ami sokkal olcsóbb egyébként, mint otthon. Na, viszonylag a kaják is jók. Enni is szoktunk általában, hogy kint vagyunk. Pár éve már kijárunk. Igazából ugyannyi. Hogyha akciókat találunk, olcsóbb ruhákat, akkor többet vásárolunk.
0: A legtöbben hozzáteszik, hogy az olykor igen hosszú várakozás a határon, sőt a meleg idő sem szegi a kedvüket. A kínálat miatt ugyanis megéri. Az árusok szerint a magyarországi vásárlók jelenléte továbbra is meghatározó, de a hétvégi forgalomban a helyi és a környékbeli vevőkből sincs hiány. Vujcsics Valentina, eladó.
23: Magyarországról általában hétvégeként szoktak érkezni többen, hétköznap is, de mondjuk ez a nyári periódus épp egy olyan időszak, amikor olyan sokan ugye nem jönnek, de különben így évközben eléggé sokan szoktak jönni ide vásárolni. Most attól függ, nálunk is természetesen vásárolnak, de mondjuk rá szerintem inkább az ilyen élelmiszer, meg az ilyen dolgokat, háztartási dolgokat vásárolják.
0: Itt nem csak vásárolni, de enni, kávézni, sőt, akár poharazgatni is lehet. Emiatt a híres szabadkai Úcska piac akár hosszú órákra elfoglaltságot biztosít a látogatóknak. Csak a pénztárcánkra van szükségünk és türelemre, ugyanis a tömeg és a hangzavar hétvégente garantált.
9: A pontos idő 4 óra 21 perc, híradót hallottak.
24: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, túlnyomó rész napos időnk lesz vasárnap is, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk majd. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap Becker Róberttől hallhatják a híreket, további szép napot kívánok!

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
2: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
3: Majd műsoridőnk harmadik órában járunk, Ácsba is jelentkezett, egy születésnapi köszöntő következik, méghozzá Angélának születésnapjára szeretne kedveskedni egy zeneszámmal. Mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk Angélának, a zeneszám így hangzik: kedves Angéla, ne számold az éveket, élvezd az életet.

Nos, azt hiszem, hogy ráteszek még egy lapáttal erre az előző zeneszámra, mert arról lesz szó a következő pár perc, hogy ami elmúlt, nem jön vissza már. Ezért élvezzétek a jelent.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon lehet. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 0625 a hívható két elérhetőség. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Reklám következik.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Reklámot hallottak.
1: Slágergyár, a lemezlovas, Kis János.

vajon? Két felvétel következik, szoros egymás utánban mind a kettő zenekérés teljesítése lesz. Először Korni aláírással befutott SMS-en reagálok, a Régi Pressz ablakánál című dalt szeretné meghallgatni, majd Tony következik, aki Palicsra jelentkezett, azt írja, kedves Tony, ünnep volt az együttlét, jó volt a csütörtöki buli, és jó volna gyakrabban, akár minden hónapban is megismételni, el tudnád viselni ezt, amit szeretné meghallgatni, ezt a Korvin együttes adja elő, álmaidban visszatérek.

Eszter SMS-ben jelentkezett, az állandó hallgató közé tartozik, ahogy szoktad írni, kedves Eszter, bármit csinálsz, félfüllel mindig követed a műsort, halló távolságban vagy, és most is hűvös szobában hallgatod, és amit látom, nincs zenei kérésed külön, kedves Eszter, rám bíztat, hogy csak találjak ki valamit, hát bízom benne, hogy így talán meg is merem kockáztatni, hogy első hallásra kell, hogy véleményt mondja a következő dalról, rólunk, magyarokról, magyarságunkról szól. A címe, hát elég fura, de ez a címe. Kopott cipő.

Hazanekérés Manyi aláírása futott be. Azt írott, kedves Manyi, ott voltatok a csütörtöki rádiódiszkadáson. Nagyon-nagyon jól éreztétek magatokat, mert nem egyedül voltál barátnői társaságában, és úgy éreztétek magatokat, mintha az autóúton 220-szal száguldoznátok, és ezért kéritek ezt a dalt, 220 felett.

Ritka felvétel következik, ami először magyar nyelven jelent meg, és csak utána indult el más nyelveken a világot meghódítani kisebb-nagyobb sikerrel. Hogy melyik dalról van szó? Majd rájöttök a ritmusból, hogy azt lehet rá dudolni, hogy elmegyek.

0: Reklám következik. Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.

0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
4: 17 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz. Slide.

A Step együttes felvétele következik Matild kérésére, aki Csantavérről jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Túl szép, hogy igaz legyen című dalt szeretné meghallgatni. Hát, van ilyen.

És akkor lássuk, mi lesz hallható a következő 10-12 percben ezen a hullámhosszon. Először is egy olyan, ami hallgatónk kedvében fogok járni, aki a Life is for Living című felvételt szereti meghallgatni. Nos, kedves Ibolya, az az igazság, hogy a Berkeley James Harvest nevű együttestől tudom adni. Ha jól emlékszem, azok még Szabadkán is vendégszerepeltek, és lehet, hogy két dal hasonlít, de most ez van nálam kéznél. Life is for Living, úgy szép az élet, ha zajlik, élni kell az életet, majd pedig Matilda kérésére jönnek a moszkvai esték, és ez harmadik zeneszám, ez is Ibolya aláírásra futott be, de másik zene, a másik telefonszámról, valószínűleg másik Ibolyáról lehet szó. Have you ever really loved a woman? Szerettél te valaha is igazából egy hölgyet? Erről szól majd a zeneszám.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: ír a sok mama szikta az SMS falon.
1: Az ennek kérés Viber oldalunkra futott be, állandó hallgató aláírással harangozó terész felvételét szereti meghallgatni, melynek a címe Utolsó pillanatban jöttél.

Egy nagyon régi téma következik, de egy újabb átdolgozásban egészen elviselhető lett a zeneszám. Orsi kérésére következik az a felvétel, egy koldus az utcán a kezemhez ért.

Hát most látom, hogy Elvirának van egy üzenet, hogy jóval a műsor kezdet előtt futott be, de nincs benne, hogy ebben a műsorban szerettél volna valamit, kedves Elvira, és valaki félretette az üzenetet, véletlenül futottam rá. Azt írott, hogy tetszett a rádiódiszkó, amit csütörtökön hallottál. Csodás volt, csak rövid. Tetszettek az áldalok, és amit most kész tőlem, ez nincs kéznél, de bízom benne az egyik felvétel, amit tulajdonképpen a kevésbé ismertek közé tartozik, pedig Petőfi Sándor írta a szövegét. Elég nagy sikere volt neki a csütörtök esti rádiódiszkóban. Talán nem csak Elvirának, hanem másnak is fog tetszeni ez a dal, hogy szeptember végén.

Marika Ludasa jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és külön szeretek kedveskedni a mai műsoron keresztül Irma és Ella barátnőinek. Szép hétvégét kíván nekik, és sok-sok pusztit is küld, plusz egy zeneszámot, az Azúrót.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

A zenekérés Laci aláírásra futott be, üdvözlet mindenkinek, és valamit Csepregi Évától. Nos, ez a valamikor legyen a Nyárban című felvétel, ismert dal, de swing változatban lehet, hogy nem mindenki ismeri.

0: Ír a sok mama szikta az SMS falon.
1: Orsoly azt írja, csütörtökön 40 fokos melegben klíma nélkül autóban ment Palicsra, de megérte ott lenni. Most távol van vendégségben, valaki az otthon felveszi neki majd a mai műsort, szeretne meghallgatni valamit, és rám bíztat, kedves Orsolya, hogy mi legyen az a valami, amit gondolom, hogy tetszeni fog nekem. Nem tudom, de bízza benne, hogy tetszeni fog. Én is meg a kezem csendben.

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Ő az, aki így köszön. Szia, szia, srácok!

Ervin SMS-ben jelentkezett, és azt írja, kedves Ervin, hogy öröm volt a csütörtökön látni élőben engem, mint műsorvezetőt, és a lelkes rádiodiszkó rajongókat az Amfora teraszán. Hát ez a dolgom, próbáltam a bőrük alá bújni, többi-kevésbé sikerült is. Ervin zenekérése így hangzik, Omegától a Léna.

Ella is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, szuper a műsorat. Kedves Ella, köszönöm, hogy így érzed, így gondolod. Marikának és Irmának szereti kedveskedni a mai műsoron keresztül. Kitartást ebben a hőségben, ez se fog örökké tartani, csak most már túl sokáig tart. És egy felvétellel szerette Ella kedveskedni barátnőinek.

0: Ibolya aláírása futott be a zenei kérés. Egy Engelbert Humperdinck felvétel szeretne meghallgatni, amit még nem hallottam műsorban. Nos, kedves Ibolya, az igazság, hogy amikor a zenei tarsol, nagyon-nagyon sok olyan dal van, amit még nem hallottatok, pedig itt van, lehet, hogy nem tetszik senkinek, és azért nem kérik, de itt van, megtörtént a zenei kérés, és a Merry Me című dalt kéred. Hát itt van.
1: I'm coming back

Hát igen, igen, sok olyan felvétel van még, amit még nem hallottunk, hogy mindent meghallgassunk, hát ahhoz rövid az élet, és jön az költői kérdés, vagy filozófikus kérdés, mi is az az élet? Hát tulajdonképpen az élet az a rövid csíkocska, ami a két dátum között lesz a sírkövünkön. Tehát egy Brendali felvétele szeretnélek benneteket icipicikét felvidítani, pedig ez is egy ilyen téma, hogy a magányosságról szól, all alone I am, egyedül vagyok.

A következő pár percben egy Éva nevű hallgatónk kedvében fogok járni, mert az ő zenekérését fogom teljesíteni, és így hangzik, elég sejtelmes a dal, amíg van kire várnom.

Hát ilyen bevezető után csak egy szerelmi dal következhet, ahogy az angolok mondanák, love song, és láss csodát, van nálam, nem is egy, kapásból ima egy. Kenny Rogers, love song, egy szerelmi dal.

Babi SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenken, és azt írja kedves Babi, hogy hűszobában hallgatva ezt a műsort, nem is tűnik a melegnek ez az augusztus nyár, mint szereti meghallgatni, viszont arról szól, hogy augusztusi tél.

lett est befulladt a nap. Átoson a városon a forróság, kigyúlnak a fények, a kis katonák, hazatérnek vagány-magány, céltalan, végtelen, monoton maraton, ha gondolkodom, csak rád gondolok, visszalávom az utakon.

már hiányzol, hiányzol, hiányzol. A lépcsőn, a téren, a rakparton, minden helyen, bőröm börtönében életfogytig leszek elítélt. Elmentél, és odakint tombol az augusztusi tél.

A következő zeneszámmal a Sláger mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni, és bármilyen hihetetlen, egyszer én is voltam gyerek egy rövid ideig, és abból a korból maradt meg bennem emlékként ez a dal, ami most következik. Pireus gyermekei annak idején, abban az időben nem voltak eredeti felvételek, nem szóltak a rádión keresztül, amit megjelent a környékünkön a szerbűn, énekelték szomszédban magyarul, és így tovább. Később megtudtam, hogy tulajdonképpen létezik egy eredeti felvétel, és azt Melina Mercouri fogja előadni, és most ez következik.

És nagyon is elképzelhető, hogy egy újabb, kevésbé ismert felvételt következik. Hát mindennek egyszer elő kell fordulni először is, de hát, ha megtetszik valakinek az a dal, melynek a lényege. Do you miss me too? És te hiányolsz-e engem?

És ez már az Elvarázsolt nyár című felvétel. Egy nyár nem attól elvarázsolt, hogy meleg vagy kevésbé meleg, hanem az emlékeinkben hogy marad meg, hogy azon a nyáron kivel találkoztunk.

Két felvétel következik, mind a kettő zenekérés teljesítése lesz ebben az órában. Először Kati kedvében járok, aki a Republik Együttes előadásában szereti meghallgatni a Szeretlek című dalt. Ezt úgy mondják ők, hogy Tiám, és ez nem az a Republika, ez egy másik Republik, csak ugyanúgy ejtik, majd utána valaki a mai műsoron keresztül egy Doors felvétellel szeretne kedveskedni Melindának. A dal címe, hú, de sejtelmes, Light My Fire, ébreszt fel a tüzet bennem.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15

0: Én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 19 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
5: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
6: Most Kis János Manó pörgeti a retrós lágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
7: Ez itt a Manó Show.
8: Mai műsoridőnk 6. órába léptünk, egy Kriszra felvétellel indítom műsoridőnknek ezt a részét. A szerelem érintése következik Kriszra előadásában. A dalnak van címe, majd jogban, szebben tudja mondani, mint én.

John Spencer felvétele következik Peter Antal kérésére. Üdvözöl mindenkit, és az If You Don't Love Me, ha te engem nem kedvelsz, nem szeretsz című dalt szeretni meghallgatni.

állandó hallgató kérésére következik a következő zeneszám. Azt írott kedves állandó hallgató, üdvözlet mindenkinek, a műsoromban hallottad a Te vagy minden című zeneszámot, vagy valami hasonló a címe. Igen, van ilyen dal, hogy Te vagy minden, többen is adják elő. Ezek szerint rám bíztad a választást. Hát, ha választani kell, én a Dolly Rollick változatát fogom most lepörgetni. Te vagy minden.

Egy lassú felvétel következik. Annak idején, mikor megszereztük az eredeti változatát, Jane Birkin és Serge Gainsborough változatában berobbant a diszkoklubok világába a lassú közé. Most úgy azt a változatot választottam, ami érthető lesz a magyar hallgatók számára is, mert a dal címe Je t'aime eredetiben, magyarul ez így hangzik, Pál Éva és Keresztes Tibor előadásában.

Matildkos jelentkezett, azt írott kedves Matildka, hogy sajnálod, hogy nem tudta ott lenni a csütörtök esti rádiódiszkó adásán, nem érezted a legjobban magadat, de a fiad ott volt, a fiad most itt van Ausztriából, együtt hallgatjátok a műsort, amit választottatok, így hangzik, egyszer megjavulok én.

A következő zeneszámnak a témája mi más, mint a szerelem, mert a szerelmek elkezdődnek, tartanak, és néha be is fejeződnek. A Box Tops együttes felvitele következik, annak idején nagyon-nagyon-nagyon régen engedtem először, de nem tudom miért, de nekem egyből megtetszett, pedig ez egy kislemeznek a B oldala volt, azok általában nem voltak olyan attraktívak, de nekem még ma is tetszik. The Door You Close To Me, egy ajtó, amit becsuktál számomra.

Bangó Margit felvétele következik Erika kérésére. Az a Szívem egy háborgó tenger, ez a refrén, de a dalnak a címe így hangzik, ez a pontos címe, a becsületes címe, halk zene szól az éjszakában.

Egy újabb aktuális téma következik, csak ki kell nézni az ablakon, és valahogy nem tudom miért, de ilyen dalok jutnak az eszembe, mint például most, ami következik, Sweet Summer Day, egy kedves nyári nap.

A zenekérés nemes egyszerűsége így hangzik, valamit Tom Jones-tól, hát valamiből válogatni, akkor legyen egy olyan felvétel, egy olyan zeneszám, ami nem a legismertebbek közé tartozik, de az is itt van kézni, ez is figyelemre méltó, legalábbis szerintem, One Day Soon, egy nap nem sokára.

Következik egy újabb nagy név a múltból, valahol 60-as évek közepe, vége felé, 70-es évek elején volt John Robles hangja, ismert világszerte. A dalcím, amit választottam tőle, egyike az ismertebbeknek, One Day, egy nap.

SMS oldalunkra futott be a zenei kérés, állandó hallgató, Ambrus Kiritől a nyári szerelem lehet-e? A válaszom, igen.

És ha jól számoltam, mai műsoridőnkben még egy zeneszámot bele tudok préselni. Kedves hallgatók, nektek szól a dal You Are My Destiny. Ti vagytok az én végzetem.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fél bele a Slágergyár mai műsoridejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni korra esti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben. Korábban is találkozhatunk természetesen. Ha előbb nem is, de csütörtökön egészen biztos itt fogok csücsülni ebben a stúdióban. Ebben a mikrofonban fogok beszélni, és ezt az SMS és Viber oldalt fogom nézni, hogy mit fogtok tőlem kérni a Rádiódiszkó keretében, mert csütörtök este 8 és 10 óra között ezen a hullámhosszon a Rádiódiszkó szól. A régebbi pörgősebb, ütősebb diszkófelvételeket szoktuk újra meg újra meghallgatni, és bízom benne, hogy akkor is velünk, illetve velem lesztek. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Váradi Valentinek keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket, ahogy szokták mondani, ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, illetve félfüllel maradjatok legalább mellettünk, hiszen a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszon, méghozzá egy zenei válogatás következik az XU zene világából. Velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára tőlem ennyi, szavaztok, búcsúzom.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Exiuslágerek a 60-as és 70-es évekből.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: Exiu slágerek a 60-as és 70-es évekből.
3: Szabadkai Magyar Rádió, a hallgatók hullámhosszán.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jú slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiu slágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt
3: az egykori legnagyobb Exiu slágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away from color codes and Whitley Bay. Had to walk away.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

nevem Mekelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.
0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 70-es és 80-as évek diszkós lágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: uraim!
1: Jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
3: Itt az SMR-ben.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

sexy people.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es,
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. How about playing something different?

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.